felesleges dolgot. Régebben azt hittem, hogy a többtől lehetek boldog. Hírnév, díjak, karrier, mint három, csak egy börtön. Mindet elengedtem, mert sokkal több vár a földön.

0: Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha széllel szemben szaladok, én akkor

tudják, ki vagyok, fel sem tudják fogni azt, hogy én nekik egy körbe tükröt mutatok. Keresem az ajt, egy élményt, mi megmarad, fölrakom az életem pirosra, se baj, ha feketén ragad.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. Best
1: FM. Hey, Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.

0: Csak az eső kopog az ablakon, és nem te.
1: Furcsa nélküled a hétfő, azt mondják nem bírom, és köszönöm, jól vagyok, vagy nem.

0: Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Folyamatos lesz a rendőri jelenlét a Magyar Nagydíj alatt. Keresünk menedéket, ha kint ér a vihar, melegszik az idő. Demeter Dia vagyok. Fokozott rendőri jelenlétre kell számítani a hétvégi Formula 1-es Magyar Nagydíjon. A Hungaroring környékén több mint 1000 rendőr teljesít szolgálatot, munkájukat 7 külföldi ország rendőrei is segítik. A verseny helyszínét helikopterrel, valamint lovas, kutyás és motoros egységekkel is biztosítják. A rendőrség arra kéri a látogatókat, hogy időben induljanak el, kövessék a forgalom irányítást és ne hagyjanak értékeket az autóikban. A villámlás jelenti az egyik legnagyobb veszélyt a nyári viharok idején. Ha a szabadban ér bennünket a vihar, mielőbb keressünk biztonságos menedéket. Ha erre nincs lehetőség, érdemes betartani néhány óvintézkedést, mondta el a rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvívője.
2: Hogyha épp strandolunk, amikor villámlik, akkor jöjjünk ki a vízből. Ha kerékpárral vagyunk úton, akkor szálljunk le a bringáról, fektessük le és menjünk tőle egy picit távolabb. Hogyha egy rét közepén kap el bennünket a vihar, ahol nincsen semmilyen menedék, akkor lábujjhegyen guggoljunk le, és érintsük össze a két sarkunkat. Így a legkisebb a villámcsapás és a sérülésnek az esélye. Ne használjunk esernyőt, mert az ilyenkor villámhárítóként működik. Villámok jellemzően kiemelkedő magas pontokba csapnak be, ezért kerüljük a kilátókat, fákat, villanyoszlopokat.
1: Egyre gyakoribbak a rendkívüli hőségnapok Magyarországon. A Hungaromet szerint az elmúlt 125 évben több mint 3 nappal nőtt azoknak a napoknak a száma, amikor a napi középhőmérséklet eléri a 27 fokot. A szakemberek szerint az elmúlt években egyre hosszabb hőhullámok alakultak ki. Az elemzés szerint a tartós hőség nem csak az embereket terheli meg, hanem a mezőgazdaságot és a természetes élővilágot is. Hozzátették, a most tapasztalható hőhullámok már előre vetítik, hogy hogyan változik éghajlatunk a jövőben. Rövidített útvonalon jár a 4-es metró jövő héten. Karbantartás miatt 2-től vasárnapig csak Kelenföld vasútállomás és a Szent Gellért térmű egyetem között járnak a szerelvények. A BKK közölte, a kimaradó szakaszon a sűrűbben közlekedő villamosokkal és a Rákóczi úti autóbuszokkal lehet majd utazni. Kellemes nyári időre számíthatunk majd a friss reggelt követően, túlnyomóan tiszta, derült idő várható, a napsütés csak időnként zavarják, majd kisebb fátyol és gomoly felhők, számottevő csapadék nem lesz. A délnyugati szél többnyire mérsékelt marad, a legmelegebb órákban 25-28 fok várható, a következő napokban viszont melegszik az idő, holnap a napsütést elvétve zavarhatják majd gomoly felhő képződések, de a legmelegebb órákban akár már 30-31 fok is lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Jó szépen.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 2026. július 25-e reggel 6 óra van. Ez a Pécsbúk, a 101 hét Best FM-en.
0: Mobilon, online és az éterben. Ez a 101 hét Best FM. Pécsbúk.
1: Több mint 100 000-en kezdhetik meg tanulmányaikat a felsőoktatásban szeptemberben. Nagy szükség van a véradókra. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek. Csütörtökön nyilvánosságra hozták az idei felsőoktatási ponthatárokat. Ezzel eldőlt, hogy az általános eljárásban hányan kerülnek be egyetemre, főiskolára. A ponthatárok a felvi.hu oldalon érhetőek el. A szeptemberben induló felsőoktatási képzésekre több mint 140 000-en jelentkeztek. Az elmúlt 10 évben ez volt a legmagasabb szám. Közülük több mint 101 000-en kerültek be valamely képzésre. Akiket most nem vettek fel, a később meghirdetett pótfelvételi eljárásban még jelentkezhetnek egyes képzésekre. A Pécsi Tudományegyetem az utóbbi, csaknem másfél évtized legjobb eredményével zárta az idei általános felvételit. Több mint 6600-an kerültek be az intézmény valamely képzésére, ami több mint 5%-os emelkedést jelent a tavalyihoz képest. A felvett hallgatók 3/4-e állami ösztöndíjas helyre került be. A képzések között a legnépszerűbbek közé tartoznak a gyógypedagógia, a pszichológia, az általános orvos és gyógyszerész képzések, és nagy volt az érdeklődés az osztatlan tanári szakok iránt is. Jövő héten is járják a megyét a NAV baranyai munkatársai. Kedden Beremenden a strandon ellenőrzik az üzleteket, vendéglátóhelyeket. Csütörtökön pedig Magyar Bújban lehet majd számítani rájuk, a Kossuth Lajos utcai üzletekben. Folyamatosan ellenőrzik a szezonális zöldséget, gyümölcsöt kínáló kereskedőket is. Az ellenőrzések fókuszában a foglalkoztatás szabályainak betartása és a számla nyugtaadás áll. Azonnali véradásra kér mindenkit az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt. A két szervezet azt írja, az utóbbi hetekben jelentősen visszaesett a véradók száma, és a hazai vérellátás biztonsága veszélybe kerülhet. Baranyában, Pécsette a Pacsirta utcában és a Forrás véradóponton, Mohácson pedig a kórház transzfúziós osztályában állandó lehetőség a véradásra. Emellett számos külső helyszínen is szerveznek alkalmakat. Az aktuális véradási helyszínek és időpontok az Országos Vérellátó Szolgálat honlapján érhetőek el. Szúnyoggyérítés lesz jövő héten Pécsette. A Biokom tájékoztatása szerint Újhegyen, Patacs és Kovács telep egyes részein, illetve a Fogadó utca, Minda utca térségében végzik majd a kezelést hétfőn este 8 órától, vagy ha az időjárás nem lesz kedvező, egy nappal később. A felhasznált szerek emberre, melegvérű állatra és a környezetre nem veszélyesek. A permetezést járművekről végzik majd. Dílerre és vásárlójára csapott le a rendőrség a napokban Pécsett. A polisz.hu-n az olvasható, a nyomozók szerdán a délutáni órákban a Nagy Lajos Király útján igazoltattak egy autóst. Felmerült ugyanis a gyanú, hogy drogot értékesít a mellette ülő utasnak. A jármű átvizsgálásakor több mint 260 g kábítószer gyanús fehérport találtak a rendőrök. Az 52 éves férfit és a 48 éves nőt előállították. A drogteszt mindkettőjüknél pozitív lett. Az ügyben a pécsi rendőrkapitányság nyomoz. Áthelyeznek egy buszmegállót Pécs belvárosában. A Tükebusz közlése szerint jövő héten betonburkolat építési munkák kezdődnek az Árkádnál. A munkák miatt július 27-én reggeltől egészen augusztus végéig lezárják az Árkád Kertváros és Budai állomás irányú buszmegállót. A lezárás ideje alatt a járatokra felszállni és azokról leszállni a Millennium üzletház előtti megállóban lesz lehetséges. Áramszünetre kell számítani Pécs egy részén jövő héten. Az E.ON azt írja, hálózatbővítési munkák miatt július 28-án és 29-én a Légszeszgyár utca 12-16 és a Liszt-Ferenc utca 20-as szám között átmeneti forgalom korlátozásra kell számítani. A parkolókat is lezárják, az érintett jelzőlámpák pedig egy ideig nem működnek majd. A kivitelezés ideje alatt a környék ingatlanjaiban áramszünet lesz. Erről a tulajdonosokat külön is értesítették. Az elmúlt héten országosan enyhén emelkedett a koronavírus örökítőanyagának koncentrációja a szennyvízben. A Népegészségügyi Központ jelzései szerint 8 helyszínen, köztük Pécsett is a kimutatási határ felett, de továbbra is az alacsony tartományban volt a koncentráció. A minták alapján a következő hetekben a koronavírus fertőzések számának lokális emelkedése várható. Új térfigyelő kamerák működnek Kozár-Mislenyben. A város önkormányzatának közösségi oldalán azt írják, a napokban megtörtént a korábban tervezett 5 új kamera beüzemelése. A kihelyezett berendezések a Rózsa utcai és a Művelődési Központ melletti területet és a közeli játszóteret is látják. Az illetékesek azt is közölték, a városban folytatódnak a fokozott hatósági járőrözések. Ezek célja a közterületi rongálások, veszélyeztetések visszaszorítása. Vízhiányra kell készülni Sombereken. A Dunántúli regionális vízmű tájékoztatása szerint július 27-én hétfőn tervezett munkálatok miatt nyomásesés, vízhiány és vízzavarosodás várható a település egyes részein. Az érintett szakaszok között van a Kossuth-Lajos utca egy része, valamint a Virág, az Orgona, az Arany János, az Ady Endre és a József Attila utcák egésze. A szolgáltatás kiesés reggel 9 és délelőtt 11 óra között várható. Jövő héten változik a vonatmenetrend Sárbogárd és Dombóvár között. A MÁV Inform közlése szerint a pécsi fővonal érintett szakaszán július 27-e és 30-a között éjszakai karbantartást végeznek. Így a két település között hétfőtől csütörtökig az első és az utolsó vonatok helyett pótlóbuszok járnak majd. A változás a napközbeni vonatokat nem érinti. A Magyar Fürdőszövetség idén újra megrendezi az országos vízipisztoly csata rekord kísérletet. A kezdeményezés célja az, hogy egyszerre minél többen vegyenek részt vízipisztoly csatában a csatlakozó fürdőkben, megdöntve ezzel a 2023-ban született rekordot. Akkor 5900-an vettek részt egy időben az eseményen országszerte. A vízipisztoly csatát idén augusztus 8-án délután 2 órakor rendezik. Az esemény 15 percig tart majd. Baranyából a Hullámfürdő és a Harkányi fürdő is csatlakozott a kezdeményezéshez. A Carbonex Komló férfi kézilabda csapat a napokban megkezdte a felkészülést az NB1B-re. A klub most azt közölte, 2 edzőmeccset is játszik a következő hetekben az együttes. Mind a két alkalommal a várpalotai BSK lesz az ellenfél. Az első találkozóra augusztus 1-én kerül sor Komlón, majd egy héttel később Várpalotán csap össze a két csapat. Ez volt a Pécsbook, a 101.7 Best FM-en.
0: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében. Best FM.

Best FM. A legjobb zenék. Best FM. A legnagyobb sztárok. Régen hallott dalok. A legnagyobb kedvenceink.

0: legváltozatosabban. Ez a Best FM. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Csodaszép reggelt kívánok mindenkinek, így 6 óra után egy kicsivel. Én Majoros Réte vagyok, ma és holnap én ébresztem önöket itt a Best FM-en, úgyhogy egy kicsit próbáljunk együtt felpörögni. Mondjuk, hogy a mai napra, ha már egyszer ilyen korán fel kellett kelnünk, én a jó zenékkel mindenkit ébresztek. Kezdek is Gwen Stefani és Yves Zalával. Jön a Rich Girl. Jó reggelt!
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenéig, ez volt a Steve Luck és a Time is Ticking Away. Ha már egyszer ilyen korán fent vagyunk, akkor legalább hallgassunk jó zenéket. Úgyhogy a Deep Dish-sel már folytatódik is a reggel, hát ha egy kicsit könnyebben ébredünk, a Flashdance-szel például, bár mondjuk lehet, hogy egy jó nagy bögre kávé fér ránk ilyenkor. Én az a típus vagyok, aki szeretek egy picit előbb kelni, hogy legyen egy jó fél órám azért nyugodtan meginni a reggeli kávét, egy kicsit visszadőlve az ágyba. És egyébként a legutóbbi statisztikák alapján a magyarok 88%-a kávézik, és azzal indítja a reggelt, ezt, ha jól tudom, egy tavalyi piackutatás eredménye, szóval gyanítom, hogy most nagyon sokan éppen kávézás közben hallgatják a Best FM-et, én pedig nagy bogi dalát is a kávé mellé hozom. Mindjárt jön a Várni rád, de előtte a Deep Dish és a Flashdance. Ez alatt viszont picit óvatosan a kávéval, de garantált a felébredés.

0: Best FM a legjobb zenék, Spice Girls, Viva Forever, ezt hallgattuk végig az imént. Egyébként a múlt héten elkelt az utolsó Spice Girl is, mert hogy Mel C is kimondta a boldogító igent, természetesen barátnői társaságában, és sajnos Victoria nem tudott ott lenni az ötös csapatból, Victoria Beckham, viszont egy csodálatos mennyasszonyi ruhát küldött Mel C-nek, amiben tényleg fantasztikus volt, bár egyébként szerintem az énekesnő nagyon-nagyon jól néz ki, de ebben a ruhában igazán tündökölt, úgyhogy picit mi ezzel a dallal is ünnepeltük őket, őt és a párját természetesen, a folytatásban pedig friss híreket hallgatunk majd, aztán James Morrison is jön.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Több mint 100 000-en kezdhetik meg felsőfokú tanulmányaikat szeptemberben. Napközben legfeljebb 27 fok várható. Jó reggelt kívánok, Ince Anna Mária vagyok. Csütörtökön nyilvánosságra hozták az idei felsőoktatási ponthatárokat. Ezzel eldőlt, hogy az általános eljárásban hányan kerülnek be egyetemre, főiskolára. A ponthatárok a felvi.hu oldalon érhetőek el. A szeptemberben induló felsőoktatási képzésekre több mint 140 000-en jelentkeztek. Az elmúlt 10 évben ez volt a legmagasabb szám. Közülük több mint 101 000-en kerültek be valamely képzésre. Akiket most nem vettek fel, a később meghirdetett pótfelvételi eljárásban még jelentkezhetnek egyes képzésekre. Dílerre és vásárlójára csapott le a rendőrség a napokban Pécsett. A polisz.hu-n az olvasható, a nyomozók szerdán a délutáni órákban a Nagy Lajos Király útján igazoltattak egy autóst, felmerült ugyanis a gyanú, hogy drogot értékesít a mellette ülő utasnak. A jármű átvizsgálásakor több mint 260 g kábítószergyanús fehérport találtak a rendőrök. Az 52 éves férfit és a 48 éves nőt előállították. A drogteszt mindkettőjüknél pozitív lett. Az ügyben a pécsi rendőrkapitányság nyomoz. Áramszünetre kell számítani Pécs egy részén jövő héten. Az E.ON azt írja, hálózatbővítési munkák miatt július 28-án és 29-én a Lékszeszgyár utca 12-16 és a Liszt-Ferenc utca 20-as szám között átmeneti forgalom korlátozásra kell számítani. A parkolókat is lezárják, az érintett jelzőlámpák pedig egy ideig nem működnek majd. A kivitelezés ideje alatt a környék ingatlanjaiban áramszünet lesz. Erről a tulajdonosokat külön is értesítették.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
1: Gázhálózati munkák miatt Pécsett az Atinai út egy szakaszán továbbra is sávlezárás érvényes. Teljes útzár van érvényben a Siklósi út Táncsics utcára vezető lehajtósávjánál és a Jegenyés utca északi kijáratánál. Útszűkületre sávlezárásra kell számítani, burkolatjavítási munkák miatt a Péter utcában, a Veresendre utcában és a Tüzér utcai felüljáró közelében, míg a Megye utcában közműfejlesztés miatt teljes útzár érvényes. A meteorológusok előrejelzései szerint ma alapvetően sok napsütésre számíthatunk, helyenként a szokásosnál több lehet a gomoly és fátyol felhő, számottevő csapadék továbbra sem várható, az északkeleti szél helyenként megélénkülhet, a hőmérséklet napközben 27 fok közelében tetőzik majd.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Mindjárt 7 óra, jönnek a legfrissebb hírek, de a következő órában is együtt ébredezhetünk. A hírek után itt lesz majd a Black Eyed Peas és a Pump It. És Deniz is a csodával.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Jó eredménnyel zárta az idei általános felvételi eljárást a Pécsi Tudományegyetem. Jobbára napos időnk lesz ma is. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. A Pécsi Tudományegyetem az utóbbi, csaknem másfél évtized legjobb eredményével zárta az idei általános felvételit. Több mint 6600-an kerültek be az intézmény valamely képzésére, ami több mint 5%-os emelkedést jelent a tavalyihoz képest. A felvett hallgatók háromnegyede állami ösztöndíjas helyre került be. A képzések között a legnépszerűbbek közé tartoznak a gyógypedagógia, a pszichológia, az általános orvos és gyógyszerész képzések, és nagy volt az érdeklődés az osztatlan tanári szakok iránt is. Szúnyoggyérítés lesz jövő héten Pécsett. A Biokom tájékoztatása szerint Újhegyen, Patacs és Kovács telep egyes részein, illetve a Fogadó utca, Minda utca térségében végzik majd a kezelést hétfőn este 8 órától, vagy ha az időjárás nem lesz kedvező, egy nappal később. A felhasznált szerek emberre, melegvérű állatra és a környezetre nem veszélyesek. A permetezést járművekről végzik majd. A Magyar Fürdőszövetség idén újra megrendezi az országos vízipisztoly csata rekord kísérletet. A kezdeményezés célja az, hogy egyszerre minél többen vegyenek részt vízipisztoly csatában a csatlakozó fürdőkben, megdöntve ezzel a 2023-ban született rekordot. Akkor 5900-an vettek részt egy időben az eseményen országszerte. A vízipisztoly csatát idén augusztus 8-án délután 2 órakor rendezik. Az esemény 15 percig tart majd. Baranyából a Hullámfürdő és a Harkányi fürdő is csatlakozott a kezdeményezéshez.
0: A Best FM navigáció támogatója a Betto Kft. Varta akkumulátorok és autóüvegcentrum.
1: Gázhálózati munkák miatt Pécsett az Atinai út egy szakaszán továbbra is sávlezárás érvényes. Teljes útzár van érvényben a Siklósi út Táncsics utcára vezető lehajtósávjánál és a Jegenyés utca északi kijáratánál. Útszűkületre, sávlezárásra kell számítani burkolatjavítási munkák miatt a Péter utcában, a Veresendre utcában és a Tüzér utcai felüljáró közelében, míg a Megye utcában közműfejlesztés miatt teljes útzár érvényes. A meteorológusok előrejelzései szerint ma alapvetően sok napsütésre számíthatunk, helyenként a szokásosnál több lehet a gomoly és fátyol felhő, számottevő csapadék továbbra sem várható, az északkeleti szél helyenként megélénkülhet, a hőmérséklet napközben 27 fok közelében tetőzik majd.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: 7 óra után is szép reggelt kívánok mindenkinek, is jó hétvégét. Majoros Rita vagyok. Én ébresztem ma önöket így 7 óra után, és sőt, egész délelőtt itt leszek, úgyhogy a remek zenéket már bele is pakoltam. Ebbe az órába is Robbie Williams és Kylie Minogue érkezik hamarosan, a Kitzel jön majd, Vesz és az Alane. Most pedig a Black Eyed Peas-szel indulunk. Jön a Pump It!
0: Best FM!

0: igazi hős, benned is benne, benne, benne. Hey, Dennis MC, MC.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék. Már július 25-e van, a mai névnaposok pedig a Kristófok, a Jakabok és a Valentinok. Egyébként a Kristófok általában március 15-én ünnepelnek, talán leggyakrabban, de hát ma is Isten éltesse őket, na meg ugye a Jakabokat, Valentinokat, és a mai születésnaposokat, évfordulósokat is, szóval, hogyha van kedves ismerősük, aki ma bármit is ünnepel, nyugodtan üzenjenek neki rajtunk keresztül, 0620-55-55-155 a számunk, vagy egyszerűen csak gondoljanak rá és írjanak neki egy kedves üzenetet, gyanítom, ennek mindenki örül. Vagy hallgassanak együtt isteni zenéket itt a Best FM-en, például Szakács Gergő és a Rúzsa Magdi dalát, jön mindjárt a Kék a szívem. Előtte még Kylie Minogue Robbie Williams-szel zenél. Bevallom őszintén, Kylie Minogue-ot filmszerepekben én nagyon nehezen tudtam elképzelni, és most olvastam nemrég, hogy Quentin Tarantinoval forgat. Na, ezt a felállást pedig aztán végképp nem tudom egyáltalán elképzelni, úgyhogy nagyon-nagyon kíváncsi leszek majd erre az új közös filmjükre. Tarantino egyébként most nem rendez, hanem szereplőként, színészként áll Kylie Minogue mellett, szóval tényleg kíváncsi vagyok. Addig is itt van Kylie Minogue és Robbie Williams, na meg a Kids, hát mi más a Best FM-en.

0: radio yours. I'm trying to get to sleep.
1: Best FM a legjobb zenék, George Michael, Too Funky slágerét hallottuk 92-ből, ami szerintem az egyik legdökösebb dala volt az énekesnek. Érdekesség, hogy a dalt eredetileg saját albumára szánta, végül azonban az étszellenes jótékonysági lemezen jelent meg, amelynek teljes jogdíját fel is ajánlotta ugyebár nemes célra. De sok érdekesség van a dallal kapcsolatban, mint hogy például a videoklipjében a 90-es évek legismertebb szupermodelljei vonulnak fel, és szerintem fantasztikus, igazán hozza a 90-es évek hangulat. Tehát csak úgy, mint a Too Funky maga. Úgyhogy érdemes a klipet is lecsekkolni, a dalt pedig a Best FM-en hallgatni, és a friss híreket is, mert hogy azokkal megyünk tovább, utána Blue Cantrell és Sean Paul érkezik, na meg a Breed.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Everybody get up.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Nagy szükség van a véradókra. Viszonylag sok napsütésre számíthatunk ma. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Azonnali véradásra kér mindenkit az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt. A két szervezet azt írja, az utóbbi hetekben jelentősen visszaesett a véradók száma, és a hazai vérellátás biztonsága veszélybe kerülhet. Baranyában, Pécsette a Pacsirta utcában és a Forrás véradóponton, Mohácson pedig a kórház transzfúziós osztályában állandó lehetőség a véradásra. Emellett számos külső helyszínen is szerveznek alkalmakat. Az aktuális véradási helyszínek és időpontok az Országos Vérellátó Szolgálat honlapján érhetőek el. Jövő héten is járják a megyét a NAV baranyai munkatársai. Kedden Beremenden a strandon ellenőrzik az üzleteket, vendéglátóhelyeket.

0: Sony tartományban volt a koncentráció. A minták alapján a következő hetekben a koronavírus fertőzések számának lokális emelkedése várható. A Carbonex Komló férfi kézilabda csapat a napokban megkezdte a felkészülést az NB1B-re. A klub most azt közölte, két edzőmeccset is játszik a következő hetekben az együttes. Mind a két alkalommal a várpalotai BSK lesz az ellenfél. Az első találkozóra augusztus 1-én kerül sor Komlón, majd egy héttel később Várpalotán csap össze a két csapat. Gázhálózati munkák miatt Pécsett az Atinai út egy szakaszán továbbra is sávlezárás érvényes. Teljes útzár van érvényben a Siklósi út Táncsics utcára vezető lehajtósávjánál és a Jegenyés utca északi kijáratánál. Útszűkületre sávlezárásra kell számítani burkolatjavítási munkák miatt a Péter utcában, a Veres Endre utcában és a Tüzér utcai felüljáró közelében, míg a Megye utcában közműfejlesztés miatt teljes útzár érvényes. Ma alapvetően sok napsütésre számíthatunk, helyenként a szokásosnál több lehet a gomoly és fátyol felhő. Számottevő csapadék továbbra sem várható. Az északkeleti szél helyenként megélénkülhet. A hőmérséklet napközben 27 fok közelében tetőzik majd.
1: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék. Ne felejtsék el, hogy ezen a hétvégén rendezik a 41. Forma egy magyar nagydíjat Magyaródon a Hungaroringen, úgyhogy erősebb jármű mozgásra kell készülni egész hétvégén az M3-ason Magyaród térségében, nagyjából mindkét irányból. A 3-as főúton is, Kerepes környékén is. Fontos, hogy a fővárosból kifelé haladva az M3-as autópályán a 13-as és a 18-as kilométerek között a leállósávot csak a VIP vendégek használhatják. A nagy közönség a versenypályát a 19-es és a 23-as kilométernél lévő kihajtón keresztül tudja megközelíteni. Ezen a hétvégén Magyaród és Kerepes térségében tényleg jelentős lesz a torlódás, esetenként rendőri irányításra is számítani kell, valamint Magyaródon jelentősen megnövekedett gyalogos forgalomra is, úgyhogy vigyázzunk egymásra ma is az utakon. Ha pedig látnak valamit, írjanak a 0620 55 55 155-re. Jó utat mindenkinek, és egyébként azért a Forma 1-hez is jó szórakozást kívánok. Méghozzá Tiziano Ferro vérpesdítő dalával, Perdono a Best FM-en. We'll be right back.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Mindjárt 8 óra, a legfrissebb hírek már bekészítve, meghallgatjuk őket, aztán zenélünk, ébredezünk tovább a Coldplay-jel. És itt lesz az Iron Maiden is a bajnokkal.

műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Jó eredménnyel zárta az idei általános felvételi eljárást a Pécsi Tudományegyetem. Jobbára napos időnk lesz ma is. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. A Pécsi Tudományegyetem az utóbbi, csak nem másfél évtized legjobb eredményével zárta az idei általános felvételit. Több mint 6600-an kerültek be az intézmény valamely képzésére, ami több mint 5%-os emelkedést jelent a tavalyihoz képest. A felvett hallgatók háromnegyede állami ösztöndíjas helyre került be. A képzések között a legnépszerűbbek közé tartoznak a gyógypedagógia, a pszichológia, az általános orvos és gyógyszerész képzések, és nagy volt az érdeklődés az osztatlan tanári szakok iránt is. Új térfigyelő kamerák működnek Kozármislenyben. A város önkormányzatának közösségi oldalán azt írják, a napokban megtörtént a korábban tervezett 5 új kamera beüzemelése. A kihelyezett berendezések a Rózsa utcai és a művelődési központ melletti területet és a közeli játszóteret is látják. Az illetékesek azt is közölték, a városban folytatódnak a fokozott hatósági járőrözések. Ezek célja a közterületi rongálások, veszélyeztetések visszaszorítása. Augusztus 8-án rendezik a Sikondai pikniket. Az esemény a Komló 75 jubileumi program sorozat része. A Sikondai pihenőparkban ezen a napon délelőtt 10 órától számos program várja az érdeklődőket. A délelőtt elsősorban a gyerekeké, bűvész, légvárak és a hangabanda előadása is várja a látogatókat. Délután jóga és hangtálas meditáció szerepel a programban, majd a Cats and Jazz, a Swing Ladies, este pedig a Seholnap akusztik koncertje szórakoztatja a közönséget.
0: A Best FM navigáció támogatója a Bettó Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüveg Centrum.
1: Gázhálózati munkák miatt Pécsett az Atinai út egy szakaszán továbbra is sávlezárás érvényes. Teljes útzárban érvényben a Siklósi út Táncsics utcára vezető lehajtósávjánál és a Jegenyés utca északi kijáratánál. Útszűkületre sávlezárásra kell számítani, burkolatjavítási munkák miatt a Péter utcában, a Veres Endre utcában és a Tüzér utcai felüljáró közelében, míg a Megye utcában közműfejlesztés miatt teljes útzár érvényes. A meteorológusok előrejelzései szerint ma alapvetően sok napsütésre számíthatunk, helyenként a szokásosnál több lehet a gomoly és fátyol felhő, számottevő csapadék továbbra sem várható. Az északkeleti szél helyenként megélénkülhet. A hőmérséklet napközben 27 fok közelében tetőzik majd.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szép reggelt a most ébredőknek vagy ébredezőknek, jó kávézást azoknak, akik már elindították a napot. És persze, nagyon szép hétvégét kívánok mindenkinek, Majoros Rita vagyok. Na nézzük ebben az órában, kik várnak ránk. Jön mindjárt az Iron Mafia és a Bajnok. Itt lesz a Simply Red, és most pedig a Coldplay-jel indulhatunk közösen. Jön az Adventure of a Lifetime.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Önök milyen ébredők hétvégente? Azt hallottam, hogy mi magyarok szeretjük kikapcsolni az ébresztőt a hétvégére, és ameddig csak tudunk, persze megtehetjük, akkor alszunk. És bevallom őszintén, én még ilyenkor is szoktam ébresztőt állítani. Na jó, nem akkor, amikor jövök a hétvégén reggel ide a rádióba, hanem amikor egyébként úgy nincs dolgom és ráérek. Valahogy annyira a hétköznapok része már számomra. Az ébresztő állítás pedig aztán semmiről nem maradok le, sőt, mostanában 6 óra előtt már kipattan a szemem. Egyébként magától is, de nem tudom ez miért van. Lehet, hogy egyszerűen csak ez egy berögződés, és tényleg ki kéne kapcsolnom. Na, önök mit gondolnak? Önök milyen ébredők? 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, és itt főként a hétvégékre gondolok. Ilyenkor szeretnek sokáig aludni, vagy már önök is azok, akik reggel 8-kor már a piacon vannak, sőt, akár még előbb is. Felfedeztem mostanában egy szuper piacot egyébként, úgyhogy friss zöldségek, gyümölcsök ilyenkor nyáron a legjobb, szóval van, hogy már én is 7 óra környékén ott vagyok a piacon. Hogy egyszerűen csak ez a korral jár, nem tudom, de én imádom. A korral pedig az is jár, hogy a kedvenc időszakunk a 90-es és a 2000-es évek, amikor is szerintem a legjobb zenék szóltak, úgyhogy innen hozom hamarosan a Simply Red dalát, jön a Stars, és Lily Allen pedig most zenél, jön a Smile, mondjuk a piacra indulóknak.

0: Ezt a fennmal legjobb zenék. Sok jó dal született a 90-es 2000-es években, de a TLC Waterfall slágere, amit az imént hallottunk, szerintem az egyik legjobb, és nagyon-nagyon sok a kedvence. Úgyhogy hasonló hangulatban megy tovább a délelőtt, vagy kinek még a reggel. Friss híreket hallgatunk, aztán Tayo Cruz dalát, jön a Troublemaker.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Több mint 100 000-en kezdhetik meg felsőfokú tanulmányaikat szeptemberben. Napközben legfeljebb 27 fok várható. Jó reggelt kívánok, Ince Anna Mária vagyok. Csütörtökön nyilvánosságra hozták az idei felsőoktatási ponthatárokat. Ezzel eldőlt, hogy az általános eljárásban hányan kerülnek be egyetemre, főiskolára. A ponthatárok a felvi.hu oldalon érhetőek el. A szeptemberben induló felsőoktatási képzésekre több mint 140 000-en jelentkeztek. Az elmúlt 10 évben ez volt a legmagasabb szám. Közülük több mint 101 000-en kerültek be valamely képzésre. Akiket most nem vettek fel, a később meghirdetett pótfelvételi eljárásban még jelentkezhetnek egyes képzésekre. Dílerre és vásárlójára csapott le a rendőrség a napokban Pécsett. A polisz.hu-n az olvasható, a nyomozók szerdán a délutáni órákban a Nagy Lajos Király útján igazoltattak egy autóst. Felmerült ugyanis a gyanú, hogy drogot értékesít a mellette ülő utasnak. A jármű átvizsgálásakor több mint 260 g kábítószergyanús fehérport találtak a rendőrök. Az 52 éves férfit és a 48 éves nőt előállították. A drogteszt mindkettőjüknél pozitív lett. Az ügyben a pécsi rendőrkapitányság nyomoz. Áramszünetre kell számítani Pécs egy részén jövő héten. Az E.ON azt írja, hálózatbővítési munkák miatt július 28-án és 29-én a Lékszeszgyár utca 12-16 és a Liszt-Ferenc utca 20-as szám között átmeneti forgalom korlátozásra kell számítani. A parkolókat is lezárják, az érintett jelzőlámpák pedig egy ideig nem működnek majd. A kivitelezés ideje alatt a környék ingatlanjaiban áramszünet lesz. Erről a tulajdonosokat külön is értesítették.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
1: Gázhálózati munkák miatt Pécsett az Atinai út egy szakaszán továbbra is sávlezárás érvényes. Teljes útzár van érvényben a Siklósi út Táncsics utcára vezető lehajtósávjánál és a Jegenyés utca északi kijáratánál. Útszűkületre sávlezárásra kell számítani,

0: Next FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM van, legjobb zenék. Gyanítom, hogy mindenkinek megvan az az érzés, amikor valahova elutazunk, vagy valahonnan elutazunk akár haza, de még az utolsó estén szeretnénk megállítani a pillanatot, hogy még élvezzük az utolsó estét. Na hát ezzel az érzéssel foglalkozik a következő dal. Ez pedig nem más, mint 1997 egyik legnagyobb slágere. Ez a Save Tonight, Eagle Eye Cherry dala, amiről nem gondolta azt annak idején, hogy ez lesz a legsikeresebb dala, és ez lesz az, ami évtizedek múlva is megmaradt, pedig igazán velünk maradt, és emiatt szeretnénk mi is néha egy kicsit megállítani az időt. Egyébként azt nyilatkozta nemrég, hogy ma is gyakran kiabálnak utána az utcán csak annyit, hogy Save Tonight, úgyhogy én is csak ennyit mondok, Save Tonight, Eagle Eye Cherry, itt a Best FM.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Akik úton vannak, szerintem nekik jól jött a Verdák Betét dal. Ez volt a Rascal Flatts és a Life is a Highway. A folytatásban 9 óra lesz, jönnek a legfrissebb hírek, aztán az Animal Cannibals és az Ülünk a vonaton, ezt pedig akkor természetesen a vonatra, a készülőknek, ülőknek küldöm.
2: Ülünk a vonaton, ülünk a vonaton, ülünk a vonaton.
1: És de nem majd az En Vogue is jön a Free Your Mind.

A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Jó eredménnyel zárta az idei általános felvételi eljárást a Pécsi Tudományegyetem. Jobbára napos időnk lesz ma is. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. A Pécsi Tudományegyetem az utóbbi, csaknem másfél évtized legjobb eredményével zárta az idei általános felvételit. Több mint 6600-an kerültek be az intézmény valamely képzésére, ami több mint 5%-os emelkedést jelent a tavalyihoz képest. A felvett hallgatók háromnegyede állami ösztöndíjas helyre került be. A képzések között a legnépszerűbbek közé tartoznak a gyógypedagógia, a pszichológia, az általános orvos és gyógyszerész képzések, és nagy volt az érdeklődés az osztatlan tanári szakok iránt is. Szúnyoggyérítés lesz jövő héten Pécsett. A Biokom tájékoztatása szerint Újhegyen, Patacs és Kovács telep egyes részein, illetve a Fogadó utca, Minda utca térségében végzik majd a kezelést hétfőn este 8 órától, vagy ha az időjárás nem lesz kedvező, egy nappal később. A felhasznált szerek emberre, melegvérű állatra és a környezetre nem veszélyesek. A permetezést járművekről végzik majd. A Magyar Fürdőszövetség idén újra megrendezi az országos vízipisztoly csata rekord kísérletet. A kezdeményezés célja az, hogy egyszerre minél többen vegyenek részt vízipisztoly csatában a csatlakozó fürdőkben, megdöntve ezzel a 2023-ban született rekordot. Akkor 5900-an vettek részt egy időben az eseményen országszerte. A vízipisztoly csatát idén augusztus 8-án délután 2 órakor rendezik. Az esemény 15 percig tart majd. Baranyából a Hullámfürdő és a Harkányi fürdő is csatlakozott a kezdeményezéshez.
0: A Best FM navigáció támogatója a Betto Kft. Varta akkumulátorok és autóüvegcentrum.
1: Gázhálózati munkák miatt Pécsett az Atinai út egy szakaszán továbbra is sávlezárás érvényes. Teljes útzár van érvényben a Siklósi út Táncsics utcára vezető lehajtósávjánál és a Jegenyés utca északi kijáratánál. Útszűkületre sávlezárásra kell számítani burkolatjavítási munkák miatt a Péter utcában, a Veresendre utcában és a Tüzér utcai felüljáró közelében, míg a Megye utcában közműfejlesztés miatt teljes útzár érvényes. A meteorológusok előrejelzései szerint ma alapvetően sok napsütésre számíthatunk, helyenként a szokásosnál több lehet a gomoly és fátyol felhő, számottevő csapadék továbbra sem várható, az északkeleti szél helyenként megélénkülhet, a hőmérséklet napközben 27 fok közelében tetőzik majd.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: 9 óra után pár perccel is szép napot, vagy éppen a későn ébredőknek, vagy később ébredőknek szép reggelt kívánok, és jó hétvégét, Majoros Rita vagyok. Nézzük ebben az órában, kikre számíthatunk. Hát itt lesz az En Vogue és a Free Your Mind, nagyon a BSV és a Passport, itt lesz az Animal Cannibal, ez most pedig a B.O.B. féle Bruno Mars-szal közös Nothing on You indít.
0: Best FM.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.

nagy erőnyomás. Szágult be vonat, tele van a vagon. Nincs együnk, és mégis ülünk a vonaton. Ülünk a vonaton.

Best FM a legjobb zenék. Július 25-e van, a mai napon, ahogy már még reggel beszéltünk róla, a Kristófok, a Jakabok és a Valentinok, a névnaposok, de a mai ünneplő születésnaposokat, évfordulósokat is természetesen nagy szeretettel köszöntöm, így július 25-én. Elképesztő, hogy mindjárt vége ennek a hónapnak, de nem, erre még nem is akarok gondolni, csak arra, hogy nézzük az eseményeket, amik köthetőek valamilyen szinten a mai naphoz. Például, hogy 59 éves ma Matt LeBlanc színész, a Jó barátok sorozat Joey-ja. Vagy hogy 46 éve jelent meg Amerikában az Ausztrál AC/DC együttes 8. albuma, ez a Back in Black. 1983-ban, vagyis 43 éve jelent meg a Metallica együttes első albuma, ez a Kill 'Em All, amit az első thrash metal albumnak tartanak. Ha esetleg azt érezték ma reggel, hogy cowboy kalapot húznának, akkor ez nem véletlen, mert hogy ma van a cowboyok nemzetközi napja. De a körhinták napja is ma van, úgyhogy ha esetleg van lehetőségük, akkor menjenek egy-két kört. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Ha pedig csak hozzászólnának a kalendáriumhoz, itt nyugodtan megtehetik. És akár utazhatnak velem egy kicsit vissza az időbe, 92-be, amikor is egy igazán karakteres csapat jött ki egy karakteres lágerrel, ez pedig nem más, mint az En Vogue és a Free Your Mind. Ebben a dalban pedig minden benne van, egy igazi csajos R&B csapat, csodás vokál, egyébként maga a lüktetése is isteni, na meg kemény üzenet, ne a külső alapján ítéljünk, ez pedig minden időben megállja a helyét. Ready, wrote a song about it, like to hear it? Here it go. Free your mind.

Best FM a legjobb zenék. Amikor ma reggel, vagy hát inkább hajnalban sétáltam ide a rádió felé, akkor feltűnt egy plakát, amire bevallom őszintén gyorsan felébredtem. Ez pedig nem más, mint hogy Seal hamarosan, tényleg pár napon belül Budapesten koncertezik, és hogy én erről nem tudtam. Valamiért egyszerűen elkerülte a figyelmemet, úgyhogy úgy néz ki, sajnos lemaradok a koncertről, viszont Seal hangját egyáltalán nem kell nélkülöznünk, úgyhogy a folytatásban ő érkezik itt a Best FM-en, még az az Amazing slágere a 2000-es évek közepéről. Itt már azért Seal hatalmas nagy sztár volt, hiszen a 90-es évek közepén ugye a Kiss from a Rose, vagy éppen a Crazy, a Killer, mind meghozták már neki.

sikert, és bevallom őszintén, nekem ő mindig egy olyan nagy ikon. Nincsenek sztáralűrjei, egyszerűen csak énekel, zenél, és hozza azt a felejthetetlen hangzást. Szerintem ő az egyik legkülönlegesebb hangú énekes, de nyugodtan lehet velem vitatkozni, bár szerintem nem érdemes. 0620 55 55 155, Yet is Amazing. Önök pedig küldjenek videót, léci, ha ott lesznek a koncerten. Jó szórakozást!

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, Best FM, a legjobb zenék.
1: Egy szörnyű látomás.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Mindjárt 10 óra jönnek a legfrissebb hírek, én pedig közben itt az SMS fal üzenetét olvasgatom. Laci azt írja, hogy ők lassan elindulnak a Balatonra a gyerekekkel, ma vonattal mennek, mert hogy most mennek, és aztán majd este felé jönnek vissza, most készülődgetnek, úgyhogy közben természetesen Best FM szól, hát nektek is küldök akár így útravalónak egy jó kis dal. Dante Thomas, Miss California jöhet? A hírek után pedig a jetlag is itt lesz, és a karszalagok.

A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Yes. Open, come on. Hey Martinez, you ready, girl? Come on. Let's do this game.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Nagy szükség van a véradókra. Viszonylag sok napsütésre számíthatunk ma. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Azonnali véradásra kér mindenkit az Országos Vérellátószolgálat és a Magyar Vöröskereszt. A két szervezet azt írja, az utóbbi hetekben jelentősen visszaesett a véradók száma, és a hazai vérellátás biztonsága veszélybe kerülhet. Baranyában, Pécsette a Pacsirta utcában és a Forrás véradóponton, Mohácson pedig a kórház transzfúziós osztályában állandó lehetőség a véradásra. Emellett számos külső helyszínen is szerveznek alkalmakat. Az aktuális véradási helyszínek és időpontok az Országos Vérellátószolgálat honlapján érhetőek el. Jövő héten is járják a megyét a NAV baranyai munkatársai. Kedden Beremenden a strandon ellenőrzik az üzleteket, vendéglátóhelyeket. Csütörtökön pedig Magyarbújban lehet majd számítani rájuk, a Kossuth Lajos utcai üzletekben. Folyamatosan ellenőrzik a szezonális zöldséget, gyümölcsöt kínáló kereskedőket is. Az ellenőrzések fókuszában a foglalkoztatás szabályainak betartása és a számla nyugtaadás áll. Az elmúlt héten országosan enyhén emelkedett a koronavírus örökítőanyagának koncentrációja a szennyvízben. A Népegészségügyi Központ jelzései szerint 8 helyszínen, köztük Pécsett is a kimutatási határ felett, de továbbra is az alacsony tartományban volt a koncentráció. A minták alapján a következő hetekben a koronavírus fertőzések számának lokális emelkedése várható. A Carbonex Komló férfi kézilabda csapat a napokban megkezdte a felkészülést az NB1B-re. A klub most azt közölte, két edzőmeccset is játszik a következő hetekben az együttes. Mind a két alkalommal a várpalotai BSK lesz az ellenfél. Az első találkozóra augusztus 1-én kerül sor Komlón, majd egy héttel később Várpalotán csap össze a két csapat. Gázhálózati munkák miatt Pécsett az Atinai út egy szakaszán továbbra is sávlezárás érvényes. Teljes útzár van érvényben a Siklósi út Táncsics utcára vezető lehajtósávjánál és a Jegenyés utca északi kijáratánál. Útszűkületre sávlezárásra kell számítani burkolatjavítási munkák miatt a Péter utcában, a Veresendre utcában és a Tüzér utcai felüljáró közelében, míg a Megye utcában közműfejlesztés miatt teljes útzár érvényes. Ma alapvetően sok napsütésre számíthatunk, helyenként a szokásosnál több lehet a gomoly és fátyol felhő. Számottevő csapadék továbbra sem várható, az északkeleti szél helyenként megélénkülhet. A hőmérséklet napközben 27 fok közelében tetőzik majd.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Elmúlt 10 óra is, szép napot, kellemes délelőttöt és szuper hétvégét kívánok mindenkinek. Majoros Rita vagyok, ebben az órában is még a legjobb zenéket hozom, úgyhogy mit szólnak egy kis Manu Chao-hoz? Jön a Bongo Bong, de itt lesz Beyoncé, jön a Bieber's, Dante Thomas, most pedig Eminem, méghozzá Dido-val az oldalán. Jön a Stan, én pedig extra jó hétvégét kívánok mindenkinek.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Képzeljék, egy friss kutatás szerint a magyar főváros lett 2026 legjobb autentikus gasztronómiai úti célja, megelőzve többek között Athént vagy éppen Milánót. A felmérésben a kutatók 125 európai város mintegy 5000 éttermének a Google értékeléseit elemezték, például olyan szempontok alapján, hogy milyen gyakran említik a vendégek az autentikus jelzőt, az egyes éttermekkel és például a fogásokkal kapcsolatban. Az eredmények alapján pedig Budapest 98 pontot szerzett a maximális 100-ból. Ezzel végzett az első helyen, ami szerintem azért elég jó kis pontszám. Ezek szerint a magyar főváros gasztronómiai vonzerejét olyan ikonikus fogások adják, mint a gulyásleves, a lángos, a kolbászok, vagy éppen a halászlé. És azt is kiemelik, hogy a legjobb élményt gyakran nem a turisták által leginkább látogatott helyeken, hanem a kisebb, helyiek által kedvelt éttermekben lehet megtalálni, és azért szerintem nagyon is igazuk van. Egyébként Budapest gasztronómiájának egyik legnagyobb erőssége, ezt írták még ebben a kutatásban, hogy a tradicionális ételek és a jellegzetes helyi street food egyszerre határozzák meg a kínálatot. Egyébként a második helyre a görögországi Pireus került 97 ponttal, és úgy tűnik a görögök eléggé erősek, mert hogy Athén lett a harmadik 96 ponttal, de hát Budapest az első. Önöknek mik a kedvenc magyar fogásaik? Ne talántán azt készül így szombat ebédre? 0620 55 55 155, jöhetnek ide az üzenetek. A finom fogások mellé pedig isteni zenék érkeznek, úgyhogy bongo bong Manu Chao-val megyek tovább. Egy kis világzenei hangzás itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Mi a ma délutáni program? Akár egy kis kirándulás, vagy mondjuk kerti sütögetés, lazítás, vagy mennek a Balatonra? Hát elvileg egészen kellemes lesz az idő, és hogy 25-30 fok lesz a maximum, amit mérhetünk, bár ugye elmarad a Balaton átúszás, amit ugye jövő hét szombaton tartanak meg, legalábbis a mostani tervek szerint, mert hogy ma még egészen hideg a Balaton. Na de önöket is kérdezem, hogy akik esetleg ott hallgatják a Best FM-et, hogyan vélekednek? Milyen most ott az idő, és milyen a hőmérséklete a víznek? 0-20-55-55-155, ez a számunk. Egyébként holnap 26-32 fok várható országszerte, ez egy picivel még több, mint a mai. A légmozgás is egy picit gyenge marad, úgyhogy egészen ideális időnk lesz mondjuk szabadtéri programokhoz. Na de addig is jöhetnek a hétvégi tervek a 0-20-55-55-155-re, én pedig hozzom a hétvégi zenéket a Best FM-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Mindjárt 11 óra van, még pár percünk a hírekig, aztán a délelőtt utolsó óráját is együtt hallgathatjuk végig. Együtt hallgathatjuk a legeslegjobb zenéket, mint a Spice Girls és a Still With Us. És jön a Follow the Flow is, és a Maradok távol.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Come on, yeah.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Helikopterrel és gyalog is mentenek a Hungaroringen, ha kell, senki ne tesztelje az önvezető autókat. Átmeneti fürdési tilalom Hadstrandon, Fejérben. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Fokozott rendőri jelenlétre kell számítani a hétvégi Forma 1-es Magyar Nagydíjon. Több mint 1000 egyenruhás és civil teljesít majd szolgálatot a Hungaroring környékén. Munkájukat 7 ország rendőrei is segítik. A verseny helyszínét helikopterrel, valamint lovas, kutyás és motoros egységekkel egyaránt biztosítják. A mentők is kifejezetten nagy erőkkel vonulnak fel. Csak a versenypálya területén 13 autó és egy mentőhelikopter lesz ügyeletben. A nézőkre külön figyelnek. Akár gyalogos elsősegélynyújtók is azonnal riaszthatók, majd ha baj van. Önvezető autók tűnnek fel Zalaegerszegen, egyelőre a kijelölt utakon tesztelik a jól felismerhető felmatricázott kocsikat. Mindkettőben ül majd egy-egy szakember, aki mindent rögzít, felügyel, és ha kell, akkor beavatkozik. A fejlesztők többek között azt elemzik, hogyan reagál a rendszer a különböző forgalmi helyzetekre, a gyalogosokra, kerékpárosokra, a váratlan szituációkra, írt a közösségi oldalán a vármegyeszékhely polgármestere. Balagy Zoltán arra kérte a közlekedőket, ne próbálják meg szándékosan tesztelni, vagy kiszámíthatatlan helyzetbe hozni az autókat, inkább segítsék a munkát. Bakteriális szennyezettség miatt átmenetileg fürdőzési tilalmat rendeltek el Hadstrandon, Fejérvár megyében. 5 a Velencei tónál van, 1 Dunaújvárosban. A kormányhivatal kötelezte az üzemeltetőket, hogy tájékoztassák a részletekről a helyieket és a nyaralókat, emellett tartassák is be a rendelkezést addig, amíg a megfelelő laboreredmények alapján kiadhatják majd a szabadjelzést. Egységesen új vámokat vezetett be az Egyesült Államok a világ 60 országával szemben. Az Európai Unió, az Egyesült Királyság, Kanada, Mexikó és Japán is szerepel a listán. A 10 valamint 12,5%-os tételek így szinte a teljes amerikai behozatalt érintik. Az intézkedés már életbe is lépett, a Trump adminisztráció hivatalosan azzal indokolt, hogy az érintett államok nem léptek fel kellő eréllyel a kényszermunkával előállított árucikek betiltása érdekében. Az ország nagy részén több órás napsütés valószínű, gomoly felhőkkel, csak északkeleten lehet egy-egy jelentéktelen zápor, és csak a Dunántúlon erősödik meg majd a szél. 25 és 30 fok között alakulnak a csúcsok. Holnap még ennél is melegebb lesz, 30 fok feletti maximumokkal. Ugyanakkor eleinte nyugaton, aztán már másfelé is jelentkezhetnek záporok, akár zivatarok is viharos széllel. Az előrejelzések szerint a jövő hét is hasonlóan indul majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Eljött a délelőtt utolsó órája, de azért még együtt tölthetjük. Én Majoros Rita vagyok, szép napot, jó hétvégéti 11 óra után is pár percen mindenkinek. Na meg is tömtem ezt az órát isteni zenékkel, például a Desperado Táncolj slágerével, de itt lesz Árás is, és a Boroboró jön, a Spice Girls, most pedig Eve és Gwen Stefani. Szép napot!
0: Best FM, a

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best
1: FM. A hibám, amit féltettem, mint csillag az égen, de ameddig tombol a tűz még bennem, én hagyom a dégjen, majd elmegyek és ahol nem lát senki, ott verek egy tábort, ha a múltat nem tudom jóvá tenni.
2: Még nem tudom, hol is a cél, és

Best FM a legjobb zenék, nagyon szeretem az illatokat, de hát ezzel nem vagyok egyedül, és vannak illatok, amik így nagyon megragadtak az orromban, és keresem őket akár testpermet, parfüm formájában, és nagyon sok hangulatot, nagyon sok élményt visszahoznak nekem. Hát most egy ilyenre bukkantam rá, képzeljék el, biztos vagyok benne, hogy önöknek is megvan a 90-es évek vége, 2000-es évek elején használt ilyen bronzosító olaj, amit használtunk a strandon, aminek igazából nem volt fényvédő tartalma, hanem ilyen mély barnaságot adott a bőrünknek, vagy anyukám bőrének, mert hogy én rajta éreztem életemben ezt először, és mindig, amikor egy bizonyos helyen nyaraltunk, akkor mindig ilyet hozott magával, így a fényvédőn felül, vagy a fényvédő mellé, és én imádtam ezt az illatot, viszont azóta sem éreztem, úgyhogy ennek utána jártam egy ideje, és találtam egy parfüm és egy testpermet formájában is ilyen illatot, hát és imádom, és most pont ezzel vagyok befújva, úgyhogy innen is jutott eszembe, hogy egy kicsit most így ezzel vissza is repültem a 90-es évek strandjaira, úgyhogy ha önök esetleg a mai délutánon mondjuk strandra indulnak, akkor ne felejtsék el ezt a bizonyos illatot. Tudják, amikor úgy összekeveredett már a bőrünkkel, ahogy megsütötte a nap azzal az illattal, szóval na jó, nem is ragozom tovább. Én egyszerűen imádtam, úgyhogy hát lehet, hogy én is délután kimegyek a strandra, de addig is hozom a legjobb zenéket, és ha már a 90-es évek strandjaira utaztunk vissza, akkor a 90 évek zenéit is hozom mindemellé. 95-öt írunk, amikor is a hip-hop nagyjából meghatározta az utcák ritmusát. Jön a Dalunéz és az I Got Five on It, a Best FM.

0: Best FM a legjobb zenék. Ne felejtsék, hogy ezen a hétvégén rendezik a 41-es Forma 1 magyar nagydíjat Mogyoródon a Hungaroringen, úgyhogy nagyobb forgalomra kell számítani az M3-ason, jóval nagyobb forgalomra Mogyoród térségében mindkét irányból, valamint a 3-as főúton Kerepes környékén is. Fontos, hogy a fővárosból kifelé tartva az M3-as autópályán a 13-as és a 18-as kilométerek között a leállósávot csak a VIP vendégek használhatják. A nagy közönség a versenypályát a 19-es és a 23-as kilométernél lévő kihajtón keresztül tudja megközelíteni. A hétvége során Mogyoród, Kerepes térségében tehát torlódásokra kell készülni, esetenként akár rendőri irányításra is, valamint azért azzal is számolni kell, hogy Mogyoródon elég sok lesz a gyalogos, úgyhogy vigyázzunk rájuk is, és természetesen egymásra. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. A többi infót pedig ide várom. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM a legjobb zenék. A Magna Cum Laude piros az alma sláger után egy dolog maradt már a hátra, hogy elbúcsúzzak, hiszen mindjárt délután jönnek a legfrissebb hírek, a délután pedig itt a Best FM-en már Béni Mediái. Úgyhogy töltsék vele a következő órákat, és hallgassák a legjobb zenéket a Best FM-en, holnap pedig találkozunk. Addig is minden jót, Majoros Rita vagyok, Vízhal.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Felsőoktatási felvételi, ha nem sikerült, van még esély. Elszabadult egy utánfutó hármas baleset Zalában. Vészhelyzet a levegőben, rosszul lettek a pilóták. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Évek óta a legtöbb hallgató került be idén a felsőoktatásba, több mint 101 ezeren kezdhetik meg egyetemi főiskolai tanulmányaikat szeptembertől. A gazdasági, műszaki és pedagógus képzések voltak a legnépszerűbbek, akinek most nem sikerült, még bízhat a pótfelvételi eljárásban, ez jövő csütörtökön indul. Az Oktatási Hivatal felsőoktatásért felelős elnök helyettesét, Vanó Renátát kérdeztük.
2: 10 hallgatóból majdnem minden 8. hallgató magyar állami ösztöndíjas finanszírozási formában tanulhat, minden 7. hallgatónk alapképzésre nyert felvételt. Természetesen mesterképzésre és osztatlan, tehát hosszú 5-6 éves képzésre is nagyon szép számmal kerültek be jelentkezők.
1: 33 embert fogtak el az egy hónapos budapesti rendőrségi akciósorozat első hetében, további 33-at pedig előállítottak. Több mint 400 járőr vett részt a célzott ellenőrzéseken. 700 embert igazoltattak, és garázdaság, lopás, kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények közterületi szeszelés miatt is intézkedtek. Súlyos balesetet okozott egy elszabadult utánfutó Zalában. A vontatmány leszakadt a kocsiról, aztán belerohant egy szemből érkező autó a 74-es úton Bak közelében. Egy harmadik kocsi is részese volt az ütközésnek. Sérültekről nem szólt a katasztrófa védelem beszámolója. Elmenekültek a helyszínről egy közlekedési baleset szereplői a fővárosban. Busz és személykocsi ütközött délután Budapest 10. kerületében Kőbányán. A kocsi utasai a karambolt követően elszaladtak, hogy miért, azt egyelőre nem tudni, keresik őket. A buszon úgy 50-en voltak, mind leszálltak a járatról és máshogy folytatták útjukat. Mindhárom pilóta rosszul lett menet közben a British Airways egyik járatán. Az indiai Hyderabadból Londonba tartott a gép. Egyiküknél komoly tünetek jelentkeztek. Szerencsére két kollégája végül rendben elvitte a repülőt a brit fővárosba. Sajtóértesülések szerint súlyos ételmérgezés történt. A légitársaság és az indiai hatóságok is szigorú vizsgálatot ígértek. Az ország nagy részén több órás napsütés valószínű, gomoly felhőkkel, csak északkeleten lehet egy-egy jelentéktelen zápor, és csak a Dunántúlon erősödik meg majd a szél. 25 és 30 fok között alakulnak a csúcsok. Holnap még ennél is melegebb lesz, 30 fok feletti maximumokkal. Ugyanakkor eleinte nyugaton, aztán már másfelé is jelentkezhetnek záporok, akár zivatarok is viharos széllel. Az előrejelzések szerint a jövő hét is hasonlóan indul majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Kellemes hétvégét kívánok mindenkinek. Július 25-e van a mai napon, a Kristófokat és a Jakabokat köszönhetjük névnapjuk alkalmából. Isten éltessen titeket. Én Béni Mendia vagyok, délmúlt néhány perccel, úgyhogy indul is a Best délután. Jó étvágyat az ebéd előttnek, én pedig ebéd mellé is adom a kedvenceket. Carl Wolffal indítok itt az Afrika.
0: Best FM.

FM, a legjobb zenék. Ma az országban 25 és 31 fok közötti értékeket mérhetünk. Gyorsan megnéztem az előrejelzéseket. Holnap nyugat felől fokozatosan megnövekszik, majd megvastagszik a felhőzet egyre nagyobb eséllyel, és több területen alakulhat ki zápor, zivatar. A délire forduló szél megélénkül, majd hajnalra kissé lehűl a levegő 9 és 10-17 fok közé, délután pedig 26-32 fok valószínű.

0: Budapest FM a legjobb zenék. Ezen a hétvégén rendezik a 41. Forma 1-es Magyar Nagydíjat Mogyoródon, a Hungaroringen. Egész nap erősebb járműmozgásra kell készülni az M3-as autópályán, Mogyoród térségében mindkét irányból, valamint a 3-as főúton Kerepes környékén is. Fontos tudnivaló, hogy a fővárosból kifelé haladva az M3-as autópályán a 13-as és a 18-as kilométer között a leálló sávot csak a VIP vendégek használhatják. A nagy közönség a versenypályát a 19-es és a 23-as kilométernél lévő kihajtón keresztül tudja megközelíteni. A forgalom már a reggeli órákban is erős volt, a mogyoródi csomópontnál már csak araszolva lehet haladni. Kitartást mindenkinek az utakon!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM! 101 hét Best FM! A legjobb zenék! A legjobb zenék!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A legfrissebb hírekkel folytatjuk itt az egy óra, aztán perceken belül érkezik Gadzsó, méghozzá ezzel a dalával. Jön a So Many Times, Avril Lavigne pedig indítja is az órát rögtön a hírek után.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
2: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8?
3: További részletek Steba Kft. Pécs, Zsolnai Vilmos utca 109.
4: A Pécsi Nyári Színházban július 24-én este 9 órától látható a Páratlan Páros a Pécsi Nemzeti Színház előadásában. Szereplők: Józsa Rihárd, Stubende Katalin, Györfi Anna, Götz Attila, Besenci Árpád, Vidákovics Szláven, Lakló Taladár, Takaró Kristóf és Rubin Péter. Július 25-én a Palkonya fehérbe öltözik. Több helyszíni zenei stílus, pazarnyári naplemente, ez a White and Wine Palkonya pincejáró parti. A rendezvény ingyenes, dresscode fehér, bortúra csomagok www.palkonya.hu. További ajánlatok Halász Kingától, a Zsök kommunikációs munkatársától.
5: Világörökségi helyszíneken különböző szervezet, tematikus séták és kulturális élmények várják a látogatókat, hiszen Pécset a város alatti világban az ókori múlt, a rejtély és a kellemes hőmérséklet találkozik, de nézzük is meg, hogy milyen témákkal találkozhatunk. Hétfő kivételével naponta 11 és 15 órakor világörökségi séta van a Cellaszepti Hóra látogató központban. Ugye 2000 óta UNESCO világörökségi védettséget élveznek ezek az ókeresztény sírépítmények, és ezekkel a sírkamrákkal, falfestményekkel ismerkedhetünk meg, amiknek nem csak történelmi, hanem építészeti és képzőművészeti szempontból is nagyon nagy jelentőségük van. Szombatonként 11 órakor a Föld alatti Pécs című séta során felfedezhetjük Pécs titkos föld alatti világát, hiszen Pécs nem csak a felszínen lenyűgöző, hanem egy igazán izgalmas, titkokkal teli világ vár ránk a föld alatt, ami ráadásul egy komplex élmény, hiszen kezdődik a túra a Cellaszepti Hóra látogató központban.
4: Ez volt a programajánló a Best FM-en.
0: Reklámot hallottak. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk. Best FM, a legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
6: Mentők, rendőrök, na és a pilóták, teljes a készültség a Hungaroringen, újabb behatoló drónt szedett le a román légierő, megdőlt a hajnali hidegrekord. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Fokozott rendőri jelenlétre kell számítani a hétvégi Forma 1-es Magyar Nagydíjon. Több mint 1000 egyenruhás és civil teljesít majd szolgálatot a Hungaroring környékén. Munkájukat 7 ország rendőrei is segítik. A verseny helyszínét helikopterrel, valamint lovas, kutyás és motoros egységekkel egyaránt biztosítják. A mentők is kifejezetten nagy erőkkel vonulnak fel. Csak a versenypálya területén 13 autó és egy mentőhelikopter lesz ügyeletben. A nézőkre külön figyelnek, akár gyalogos elsősegélynyújtók is azonnal riaszthatók, majd ha baj van. Közben már megkezdődött a harmadik szabadedzés, ezt követi majd az időmérő délután 4-től. Tegnap nagyon ment a Ferrariknak, az elsőn Charles Leclerc, a másodikon Lewis Hamilton végzett az élen. A holnap délutáni futamon 70 kör vár a pilótákra a Hungaroringen. Újabb drónt lőtt le a román légierő. Az ország délkeleti részén az ukrán határtérségében Szent György település közelében ártalmatlanították reggel a pilóta nélküli szerkezetet. Lakatlan területre zuhant, senki nem sérült meg. Tegnap is leterítettek egy drónt, először az orosz-ukrán háború kitörése, vagyis 2022 óta. Ez egy iráni fejlesztésű harci eszköz, úgynevezett öngyilkos vagy kamikáze drón volt, amit már Oroszország nem csak vásárol, hanem gyárt is, és rendszeresen bevet a konfliktusban. Tűz volt egy 7. emeleti lakásban az egyik lakótelepen Tatabányán, egy nagy szoba égett ki, a többi helyiség pedig füsttel telt meg. A helyi tűzoltók a Komárom-Esztergom vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányításával fékezték meg a lángokat. Amíg tartott az elhárítás, 23 lakó hagyta el a lakását. Sérültekről nem szólt a katasztrófavédelem jelentése. Megdőlt a hajnali hidegrekord, ma mindössze 4,6 fok volt Borsodabaújzemplénben Lénárdarócon, jelezte közösségi oldalán a Hungaromet. A korábbi csúcs 4,7 fok volt, ezt 40 éve, 1986-ban mérték Gajatetőn. Melegszik az idő, már is mondom a részleteket. Az ország nagy részén több órás napsütés valószínű, gomoly felhőkkel, csak északkeleten lehet egy-egy jelentéktelen zápor, és csak a Dunántúlon erősödik meg majd a szél. 25 és 30 fok között alakulnak a csúcsok. Holnap még ennél is melegebb lesz, 30 fok feletti maximumokkal. Ugyanakkor eleinte nyugaton, aztán már másfelé is jelentkezhetnek záporok, akár zivatarok is viharos széllel. Az előrejelzések szerint a jövő hét is hasonlóan indul majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Csodás hétvégét kívánok mindenkinek. Július 25-e van, egy óra után járunk már, én Béni Meddia vagyok, és megyünk tovább a legnagyobb kedvencekkel. Hozom most Avril Lavigne slágerét, a 2000-es évek egyik meghatározó pop-punk ikonja volt, aki ugye berobbant a zenei életbe a Complicated című slágerével. Most ez érkezik.
0: Best FM.

Best FM, a legjobb zenék, a She Will Be Love, the Maroon 5 egyik legismertebb balladája, ami a 2000-es évek elején jelent meg. Egy bonyolult szerelmi háromszög történetét meséli el érzelmes és melankolikus hangulatban. Adam Levine jellegzetes érzelmekkel teli hangja szerintem különösen erőssé teszi ennek a dalnak a hatását. A klipben Kelly Preston is szerepel, ami tovább növelte tulajdonképpen a dal ismertségét. A She Will Be Loved világszerte nagy siker lett, és máig az egyik legkedveltebb romantikus pop-rock dal. Ez szól most itt a Best FM-en.

0: Best FM, a legjobb zenék, közlekedési infókkal megyünk tovább. Az M1-esen több helyen is felújítás van. Herceg-Alambi és Bicske, azaz a 33-as és a 31-es kilométer között a főváros felé tartó forgalom például a külső és a leálló sávon halad. A 34-es és a 35-ös kilométer között a határ felé szintén a külső és a leálló sáv járható. Aztán az 54-es kilométernél lévő harkályos pihenőhelyet a bővítési munkák idejére mindkét oldalon lezárták. Tata térségében a 71-es és a 72-es kilométer között építési munka miatt mindkét oldalon sáv elhúzással a külső és a leálló sávon halad a forgalom. Mindkét irányban a 77-es kilométertől a 78-es kilométerig hídépítés miatt sáv elhúzásos terelés épült ki. A belső sávot lezárták, a külső és a leálló sáv járható. Aztán az M3-ason felújítási munkák folynak Gyöngyös térségében. A 73-as és a 79-es kilométer között most a Vásárosnamény felé vezető oldalon a külső sávon, illetve az ellenkező oldal belső sávján halad a forgalom. Budapest felé a külső és a leálló sávon kell autózni. A számunk 2555-155. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Yeah,

Best FM a legjobb zenék. Ezen a hétvégén rendezik a 41. Forma 1-es Magyar Nagydíjat Mogyoródon, a Hungaroringen. Egész nap erősebb járműmozgásra kell készülni az M3-as autópályán, Mogyoród térségében mindkét irányból, valamint a 3-as főúton Kerepes környékén is. Fontos tudnivaló, hogy a fővárosból kifelé haladva az M3-as autópályán a 13-as és a 18-as kilométer között a leálló sávot csak a VIP vendégek használhatják. A nagy közönség a versenypályát a 19-es és a 23-as kilométernél lévő kihajtón keresztül tudja megközelíteni. A forgalom már a reggeli órákban is erős volt, a mogyoródi csomópontnál már csak araszolva lehet haladni. Kitartást mindenkinek az utakon!

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jó hétvégét mindenkinek, hamarosan itt a 2 óra, vagyis érkeznek a legfrissebb hírek. Én pedig már bekészítettem a TNT dalát is. Jön a tiltott perc, az órát pedig a Kings of Leon indítja a You Somebody-val.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Do up a do up shoe, be do be do up a do up a do up shoe, be do be.

0: hírek a Best FM-en.
1: Tovább bűvül a budapesti éjszakai közlekedés. Önvezető autókat tesztelnek Zalában. 30 fok körül lesznek a csúcsok. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Augusztustól tovább bővül a budapesti éjszakai közlekedés. A változásnak köszönhetően az agglomeráció számos települése könnyebben lesz elérhető az utolsó metrókhoz, évekhez és vonatokhoz igazított járatokkal. Kelenföldről új éjszakai busz indul Biatorbágy, Sóskút, Pusztazámor és Egyek felé. Augusztus 11-től pedig Szigethalom, Halásztelek és Tököl is bekapcsolódik a hálózatba. Újpest városkaputól éjszaka egészen Visegrádig lehet majd utazni, míg az új hév csatlakozás Pomásztól Pilisszentkeresztet és Csobánkát is elérhetővé teszik. A Fidesz feladata, hogy kitartson a 2,5 millió szavazója mellett, mondta Orbán Viktor tusványosan. A volt miniszterelnök a bárványosi nyári szabad egyetem és diáktáborban arról beszélt, tanulniuk kell a hibáikból és ki kell állniuk az elveikért, valamint küzdeniük kell. A pártnak pedig teljesen új dolgot kell csinálnia, mint az elmúlt 16 évben. Hozzátette, a lehető legszélesebb körben kell összefogniuk az embereket. A beszédére Magyar Péter miniszterelnök a Facebookon reagált. Bukott maffia főnöknek nevezte Orbán Viktort, akivel felesleges foglalkozni. A 35. tusványos kedden kezdődött és holnapig tart. Önvezető autók tűnnek fel Zalaegerszegen, egyelőre a kijelölt utakon tesztelik a jól felismerhető felmatricázott kocsikat. Mindkettőben ül majd egy-egy szakember, aki mindent rögzít. Felügyelés, ha kell, akkor beavatkozik. A fejlesztők többek között azt elemzik, hogy hogyan reagál a rendszer a különböző forgalmi helyzetekre, a gyalogosokra és a kerékpárosokra, valamint a váratlan szituációkra, írt a közösségi oldalán Zalaegerszeg polgármestere. Balaic Zoltán arra kérte a közlekedőket, ne próbálják szándékosan tesztelni, vagy kiszámíthatatlan helyzetbe hozni az autókat, inkább segítsék a munkát. Megdőlt az országos hajnali hidegrekord, a Hungaromet adatai szerint a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Lénárdarócon mindössze 4,6 Celsius fokot mértek hajnalban. Ezzel 1 fokkal megdőlt az augusztus 25-i országos minimum rekord. A korábbi csúcsot még 1986-ban Gajatetűn jegyezték fel. Derült idő várható, kevés fátyol és gomoly felhővel, a legmagasabb hőmérséklet 25 és 30 fok között várható, késő estére 16 és 22 fok közé hűl le a levegő. Holnap délnyugat felül ismét felhők sodródnak fölénk, illetve képződnek térségünkben, melyek mellett általában több órás napsütés várható, délutántól nyugat felül egyre nagyobb eséllyel alakulhat ki záporzivatar. A szél többfelé megélénkül, helyenként meg is erősödik majd, délután 29-34 fok valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Jó hétvégét mindenkinek, 2 óra múlt. Már is folytatjuk a Best délután. Én Béni Meddia vagyok, és a Youssou Bedit hoztam a Kings of Leon 2008-as áttörő slágerét, ami egy magányos, turnézó zenész érzéseit mutatja be, aki valakihez tartozni szeretne. Szól a Youssou Bedi, itt a Best-en.
0: Best FM.

Best FM legjobb zenék, a World Celebration, ezzel folytatjuk most a soul és R&B énekessel, Kenny Williams egyik ismert dalával, ami a 2000-es évek elején vált népszerűvé Európában. Egy nagyon elegáns hangulatú dalról van szó, egy pozitív életigénylő slágerről, ami az összetartozás és a béke érzését hangsúlyozza, és érdekesség, hogy Kenny Williams Európában sokkal nagyobb ismertséget szerzett, mint az Egyesült Államokban, főleg a jazz-es szólós hangzása miatt. A World Celebration már a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék közlekedési infókkal. Folytatjuk. Az M5-ösön például a Röszke felé vezető oldalon Gyál és Ócsa között a 25-ös kilométertől a 32-es kilométerig több szakaszon a burkolati jeleket festik fel a külső sáv zárásával. Aztán az M6-oson Pécs felé Szekszárd és Bátaszék térségek között aszfaltoznak a 155-ös kilométertől a 161-es kilométerig le is zárták a külső sávot, és ugyancsak az M6-oson a Budapest felé vezető oldalon a 177-es és a 175-ös kilométer között híd és áteresz javítás zajlik, a belső sávot zárták le. Balesetmentes közlekedést mindenkinek!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Mm-hmm.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM, a legjobb zenék. Rihanna és D.I. közösét hallgattuk, ez volt a Live Your Life, és hamarosan jönnek a legfrissebb hírek. Itt van perceken belül a 3 óra is. Előtte pedig még meghallgatjuk a Volvox dalát. Szól a taps a Best FM-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
1: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8?
2: További részletek Steba Kft. Pécs, Zsolnai Vilmos utca 109.
3: Frissülj fel az I Love Pécs Café teraszán egy pohár nyárral a kezedben, könnyed klasszikusok egy kis csavarral, krémes affogátó, frissítő narancsos cold brew, levendulás barackos jégestea, vagy egy friss yuzu matcha tonic. Neked melyik lesz a kedvenced idén nyáron? I Love Pécs Café. Pécs, Széchenyi tér 1.
4: A Pécsi Nyári Színházban július 24-én este 9 órától látható a Páratlan Páros a Pécsi Nemzeti Színház előadásában. Szereplők: Józsa Rihárd, Stubende Katalin, Györfi Anna, Götz Attila, Besenci Árpád, Vidákovics Szláven, Lakló Taladár, Takaró Kristóf és Rubin Péter. Július 25-én a Palkonya fehérbe öltözik. Több helyszíni zenei stílus, pazarnyári naplemente, ez a White and Wine Palkonya pincejáró parti. A rendezvény ingyenes, dresscode fehér, bortúra csomagok, www.palkonya.hu. További ajánlatok Halász Kingától, a Zsök kommunikációs munkatársától.
5: Világörökségi helyszíneken különböző szervezet, tematikus séták és kulturális élmények várják a látogatókat, hiszen Pécset a város alatti világban az ókori múlt, a rejtély és a kellemes hőmérséklet találkozik. De nézzük is meg, hogy milyen témákkal találkozhatunk. Hétfő kivételével naponta 11 és 15 órakor világörökségi séta van a Cellaszepi Hurra látogatóközpontban. Ugye 2000 óta UNESCO világörökségi védettséget élveznek ezek az ókeresztény sírépítmények, és ezekkel a sírkamrákkal, falfestményekkel ismerkedhetünk meg, amiknek nem csak történelmi, hanem építészeti és képzőművészeti szempontból is nagyon nagy jelentőségük van. Szombatonként 11 órakor a Föld alatti Pécs című séta során felfedezhetjük Pécs titkos föld alatti világát, hiszen Pécs nem csak a felszínen lenyűgöző, hanem egy igazán izgalmas, titkokkal teli világ vár ránk a föld alatt, ami ráadásul egy komplex élmény, hiszen kezdődik a túra a Cellaszepi Hurra látogatóközpontban.
4: Ez volt a programajánló a Best FM-en.
0: Reklámot hallottak. Pécs legfrissebb hírei a 101 hét Best FM-en.
6: Jövő csütörtökön indul a felsőoktatási pótfelvételi. Vasárnap még nem tér vissza a kánikula. Jó napot kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Csütörtökön a ponthatárok kihirdetésével lezárult a felsőoktatási felvételi általános eljárási szakasza. Ennek során több mint 100 000 kerültek be valamely hazai egyetem vagy főiskola szeptemberben induló képzésére. Azok, akik nem nyertek felvételt sehova, vagy nem is jelentkeztek, a PUT felvételi során még megpróbálhatják. Az oktatási hivatal közlése szerint a PUT felvételit július 30-án hirdetik meg, és a diákok augusztus 7-éig jelentkezhetnek majd az e-felvételin keresztül. A PUT felvételi ponthatárait augusztus 27-én hirdetik majd ki. A Pécsi Járásbíróság pénteken elrendelte egy pécsi férfi letartóztatását, felfegyverkezve elkövetett önbíráskodás és testisértés miatt. A gyanú szerint a férfi július 15-én ittas állapotban összeveszett nagybátyjával, akitől 200 000 forintjának eltűnését kérte számon. A vita során a gyanúsított kést rántott és meg is szúrta a sértettet, aki 8 napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett. A gyanúsított férfi a letartóztatás ellen fellebbezést jelentett be ügyvédjével, így a határozat nem végleges. Áthelyeznek egy buszmegállót Pécs belvárosában. A Tükebusz közlése szerint jövő héten betonburkolat építési munkák kezdődnek az Árkádnál. A munkák miatt július 27-én reggeltől egészen augusztus végéig lezárják az Árkád Kertváros és Budai állomás irányú buszmegállót. A lezárás ideje alatt a járatokra felszállni és azokról leszállni a Millennium üzletház előtti megállóban lesz lehetséges. alig több mint egy hét maradt. Augusztus 3-án érvényüket veszítik a 2000. január 1-e előtt kiállított könyvformátumú határidő nélküli személyi igazolványok. A kormányhivatalok oldalán azt írják, az ilyen igazolványok tulajdonosai jellemzően idős emberek, akik hosszú évek óta használják igazolványokat. Nekik le kell cserélniük régi személyüket új kártyaformátumú okmányra, amit a kormányablakokban lehet igényelni. Az érintettek mindenről nem kapnak külön értesítést. A Carbonex Komló férfi kézilabda csapat a napokban megkezdte a felkészülést az NB1B-re. A klub most azt közölte, két edzőmeccset is játszik a következő hetekben az együttes. Mind a két alkalommal a várpalotai BSK lesz az ellenfél. Az első találkozóra augusztus 1-én kerül sor Komlón, majd egy héttel később Várpalotán csap össze a két csapat.
0: A Best FM navigáció támogatója a Betto Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüvegcentrum.
6: Pécsett az Atinai úton gázhálózati munkák miatt továbbra is sávlezárás lassítja a forgalmat. Teljes útzár érvényes a Megye utca egy szakaszán, illetve a Siklósi út Táncsics utcára vezető lehajtósávjánál és a Jegenyés utca egy szakaszán. Burkolatjavítási munkák zajlanak a Péter utcában, a Veresendre utcában és a Tüzér utcai felüljárók közelében. Ezeken a helyszíneken útszűkület, sávlezárás lassítja a forgalmat. A meteorológusok előrejelzései szerint vasárnap is még viszonylag friss lesz a reggel, napközben pedig a naposabb délelőtti órákat követően délután megnövekedhet a felhőzet, és elszórtan eső, záporok is érkezhetnek. Többfelé élénk lesz a déli-délnyugati szél, kora reggel 15, napközben 29 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Hírek, információk legközelebb 4 órakor a Best FM-en, ahol hamarosan kezdődik a Pécs Café Light, ma is izgalmas témákkal és még több zenével. A mikrofonnál este 6-ig H. Horváth László, már is mondom azt, hogy hallható lesz rövidesen a Móni Láv és az Itzosém, előtte kezdünk Rúzsa Magdi slágerével.
0: 101.7 Best FM, a legjobb zenék.

0: Egyedül a világ ellen.
1: A legjobb zenék. Ez a Szentegyhét Best FM. Nagyon sokan töltik a szabadságot egy-egy európai országban a nyári időszakban. Hogy mire érdemes figyelni, erről beszélgetek Kerner Barbarával, a Europe Direct Baranya megye Európai Információs Pont vezetőjével.
2: Azt gondolom, hogy nagyon fontos nem csak azoknak, akik rendszeresen utaznak, hanem azoknak is, akik akár először utaznak külföldre, vagy nem utaznak rendszeresen, hogy nagyon tudatosan és proaktívan készüljenek fel, hiszen így gördülékeny lesz a nyaralás, bármi váratlan történik, akkor ők tudják, hogy mit kell ilyenkor csinálni, kihez kell fordulni, és fel is hívom a figyelmét itt a hallgatóknak, hogyha bármi kérdésük van, akkor a Europe Direct Baranya tájékoztató központ az ingyenes napra kész és praktikus, személyre szabott információkkal várja önöket. De akkor térjünk is rá az európai vakációra. Azt gondolom érdemes megjegyezni, hogy a turizmus az az Európai Unió egyik meghatározó gazdasági ágazata. Az EU GDP-jének mintegy 9-10%-át teszi ki, közel 20 millió munkahely kapcsolódik hozzá, több mint 3 millió vállalkozás működik a szektorba, ezek pedig főleg kis és középvállalkozások. Ma az Európai Unió, illetve az európai kontinens a világ leglátogatottabb turisztikai térsége. A nemzetközi turistáknak mintegy 40-50%-a mindig európai célt választ, amikor a nyári vakációját tervezi. Ugyanígy magyar utasok százezrei is utaznak külföldre, hogy a szabadságukat eltöltsék, hogy kikapcsolódjanak, hiszen az Európai Unió tagországai a gazdag történelmi örökségükkel, a csodálatos tájaikkal és a nyüzsgő nagyvárosaikkal kiemelt célpontnak számítanak a magyar utazók között is, és azt gondolom, hogy akár szervezett körülmények között utazunk, akár egyénileg, nagyon fontos, hogy felkészüljünk erre a külföldi tartózkodásra. Miért is fontos ez? Egyrészt azért, mert az utazás, a külföldre utazás az egyéni felelősség, egyéni döntés, tehát minden utazó a saját személyi biztonságáról magának kell gondoskodnia, tehát ez egy komoly körültekintést igénylő döntés. Nagyon fontos, hogy mielőtt beutazunk bármelyik EU tagállamba, vagy akár harmadik országba, azelőtt nézzük meg a konzuli szolgálat online felületét, illetve van egy nagyon jó ingyenes applikáció is, az a neve, hogy Konzinfo utazom, ezt érdemes letölteni, hiszen magunkkal tudjuk vinni az okostelefonunkon. Ezeken a felületeken országonként minden hasznos utazási tanácsot megtalálunk, meg tudjuk nézni, hogy megnyugtató-e a környezet, ahová utazunk, milyen például a biztonsági besorolása. Biztonságosnak nyilvánított ország, vagy fokozott biztonsággal, fokozott óvatossággal látogatható ország, vagy kiemelt biztonsági kockázatot jelentő ország. Ezek azok az országok, ahova nem javasolja a külügyminisztérium, hogy utazzunk. Jelenleg a 27 EU tagállamból 26 biztonságos országnak számít. Egy kivétel van, Portugália, ott fokozott óvatossággal látogatható a besorolás. Nagyon fontos, hogy a célországba vagy a célrégióba, ahová megyünk, tudjuk, hogy hol van magyar képviselet, azaz konzulátus vagy nagykövetség, hiszen hozzájuk tudunk majd fordulni, ha bármi nem tervezett dolog történik velünk.
1: Innen folytatjuk hamarosan.

0: Ugyanígy az útlevélnél is nézzük meg, hogy érvényes-e, illetve nézzük meg, hogy az adott célország, ahová megyünk, mit vár el, hogy meddig legyen érvényes az útlevelünk, a beutazás utolsó napjáig, vagy akár azt követően fél évig, fontos ezt tudni, lehetőleg ne a repülőtéren derüljön ez ki. És amire itt külön felhívom a figyelmet, hogy az Egyesült Királyságban, hiszen már nem az Európai Unió tagja, útlevéllel kell utazni, oda nem tudunk magyar személyigazolvánnyal beutazni. A kiskorúak utazásánál felhívom a figyelmet arra, hogy amennyiben nem a szüleikkel utaznak, akkor mindenképpen kell egy szülői hozzájáruló nyilatkozat. Ez általában kétnyelvű, magyar és angol nyelvű, elég hosszú dokumentum, tanúkkal kell aláírni, tehát érdemes ezt is időbe beszerezni. Ha úgy döntünk, hogy a házi állatunk is velünk utazik, akkor állatútlevelet kell neki igényelnünk az Európai Unión belül. Ez is egy időigényes, utánjárást igénylő procedúra, tehát itt is azt javaslom, hogy 1-2 hónappal előtte kezdjük el a felkészülést. És amire külön felhívom a figyelmet, az előbb már szóba került az Egyesült Királyság, hogy az odautazó magyar állampolgároknak 2025 áprilisától egy úgynevezett elektronikus utazási engedélyt kell beszerezniük. Ez mobiltelefonon is megoldható, 10 perc maximum, és amennyiben megérkezik az engedély, ez 2 évig érvényes, ezzel beutazhatunk Angliába, Skóciába, Walesbe, Észak-Írországba, de egyszerre maximum 6 hónapig maradhatunk ezekben a térségekben. Ennek a díja, megnéztem, ez körülbelül 24 euró jelenleg. Amennyiben autóval utazunk, legyen nálunk a vezetői engedélyünk, a magyar vezetői engedély az mind a további 26 EU tagállamban érvényes, tehát bárhol tudjuk használni. Nagyon fontos, hogy ennek is ellenőrizzük az érvényességét, illetve amennyiben külföldön ezt ellopják vagy elveszítjük, sajnos meg kell szakítani az utazást és haza kell jönni, azt nem tudják külföldön pótolni. A vezetői engedélyt. Legyen nálunk felelősségbiztosítás, európai balesetbejelentő lap, és azt gondolom, ami a legfontosabb, hogy legyünk tisztában azzal, hogy a célországban mik a közlekedési szabályok. Mi a legmagasabb megengedett sebesség, milyenek az útdíjak, bérletet kell vennünk az autópályára, vagy kapusrendszer van, mik a megengedett véralkohol szinthatárok, hiszen a 27 tagállamban 27 különböző szabályozás van, és bizony 2015 nyara óta, amennyiben mi bárhol megszegjük a közlekedési szabályokat az Európai Unióban, a közlekedési bírságok behajthatók, tehát a hatóságok kicserélik egymást közt az adatokat, és be fogják rajtunk hajtani ezeket a bírságokat. Ami nagyon fontos még az autóval utazásnál, hogy ne felejtsük, hogy Cipruson, Máltán és Írországban még baloldali közlekedés van, tehát amennyiben ott bérelünk autót, vagy oda utazunk, akkor erre próbáljunk egy kicsit felkészülni.
1: Innen folytatjuk holnap a Pécske Félájtban.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 101.7 Best FM-en.
1: Izgalmas témákkal és nagyon jó dalokkal, mint például a Lady Marmalade, ezzel folytatódik hamarosan a Pécs Café Light. Előtte délután 4 órakor meghallgatjuk a legfrissebb híreket és információkat a Best FM-en.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
2: Utcazenei tehetségkutató is lesz az idei Zeneszüret fesztiválon. Vasárnap legfeljebb 29 fok várható. Jó napot kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Szeptember 15-e és 20-a között rendezik az idei Zeneszüret fesztivált Pécsett. A komoly zenét népszerűsítő esemény szervezője a Filharmónia Magyarország. Pénteki közleményében azt írta, a programok között idén nemzetközi zongoraverseny és utcazenei tehetségkutató is szerepel. Utóbbira olyan klasszikus zenei előadókat, szólistákat, formációkat várnak, akik szívesen kilépnek a hagyományos koncerttermi környezetből. A versenyre augusztus 15-éig lehet nevezni. A Zeneszüret fesztiválról és a jelentkezésről részletesen a Filharmónia oldalán lehet olvasni. Szúnyoggyérítés lesz jövő héten Pécsett. A Biokom tájékoztatása szerint Újhegyen, Patacs és Kovács telep egyes részein, illetve a Fogadó utca, Minda utca térségében végzik majd a kezelést hétfőn este 8 órától, vagy ha az időjárás nem lesz kedvező, egy nappal később. A felhasznált szerek emberre, melegvérű állatra és a környezetre nem veszélyesek. A permetezést járművekről végzik majd. Szeptemberben rendezik a Zsidó Kulturális Fesztivált, amelybe idén már második alkalommal a Pécsi Zsinagóga is bekapcsolódik. A szervezők tájékoztatása szerint szeptember 6-án este Kamarás Iván Hol van az a nyár című estjére várják a közönséget, míg másnap az Izraelből érkező Tigasson Trio, amikor a Klezmer táncra hív című koncertje lesz hallható. A programokról és a rendezvényről a fesztivál hivatalos honlapján érdemes tájékozódni. Nem kell már sokat várni az idei Ördögkatlanra. A fesztivál idén augusztus 4-e és 8-a között várja közönségét Dél-Baranyában. Az összművészeti fesztivál idén is több száz programot kínál majd a látogatóknak, akik színházi előadások, koncertek, irodalmi programok, filmvetítések és művészeti programok közül válogathatnak majd. A szervezők azt ígérik, kiemelt figyelmet fordítanak a fiatal alkotókra és a független társulatokra. A részletes programok már elérhetőek az Ördögkatlan Fesztivál hivatalos oldalán. Az elmúlt héten országosan enyhén emelkedett a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben. A Népegészségügyi Központ jelzései szerint 8 helyszínen, köztük Pécsett is a kimutatási határ felett, de továbbra is az alacsony tartományban volt a koncentráció. A minták alapján a következő hetekben a koronavírus fertőzések számának lokális emelkedése várható.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
2: Pécsett az Atinai úton gázhálózati munkák miatt továbbra is sávlezárás lassítja a forgalmat. Teljes útzár érvényes a Megye utca egy szakaszán, illetve a Siklósi út Táncsics utcára vezető lehajtósávjánál és a Jegenyés utca egy szakaszán. Burkolatjavítási munkák zajlanak a Péter utcában, a Veresendre utcában és a Tüzér utcai felüljáró közelében. Ezeken a helyszíneken útszűkület, sávlezárás lassítja a forgalmat. A meteorológusok előrejelzései szerint vasárnap is még viszonylag friss lesz a reggel, napközben pedig a naposabb délelőtti órákat követően délután megnövekedhet a felhőzet, és elszórtan eső, záporok is érkezhetnek. Többfelé élénk lesz a déli-délnyugati szél, kora reggel 15, napközben 29 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: További kellemes étvégét és nagyon jó rádiózást kívánok a mikrofonnál, H. Horváth László, ez pedig a Pécs Café Light, izgalmas témákkal és nagyon sok jó zenével. Itt lesz majd többek között a Lokán Patrióta csapat, a Halott Pénz és a Dobban, előtte a Hölgykoszorú érkezik, szól a Lady Marmalade.
0: 101 hét Best FM. A legjobb zenék. Best FM. Where's all my soul sisters? Let me hear ya.

0: A legjobb zenék. Ez a Szent Egyhét Best FM. Beszélgető partnerem Polics József, Komló polgármestere, témánk a beruházási blokk.
1: Igen, valójában két beruházásról tudok beszámolni, ahol változások történtek, illetve történni fognak. Ahol már megtörtént a héten egy új munkaterület résznek az átadása, az a 48-as térhez kapcsolódó közterület felújítás, aki arra közlekedik, aki autóval közlekedik, aki gyalog közlekedik, megtapasztalhatja, hogy nagy a nyüzsgés, nagy a mozgás, de azt már lehet látni, hisz a 48-as tér a szökőkút kivételével lassan-lassan a végleges formáját fogja ölteni, hamarosan bekerülnek a tervezett utca bútorok is a helyéjükre, de a tér kialakításra vonatkozó részek azok már a végleges formáját mutatják, és úgy látom, hogy nincs veszélyben az augusztus 20-ai ünnepség ezen helyszínen történő megrendezése. De a kivitelezők birtokba vették a piramisház mögött lévő támfal fölötti területnek a kivitelezését, ahol első körben bontásokra kerül sor, de az ott lévő tízszintes lépcsőházakba a megközelítés, gyalogos mozgás csak az ideglenes útvonalakon keresztül biztosított. Láthatják az előző időszakban a különböző birtokba vett területeknél, hogy a kivitelező a lehető leggyorsabban törekszik arra, hogy a végleges állapotot megteremtsék. Ehhez pedig az ott lakó azt kérem, hogy mindenki értse meg, hogy ez a kivitelezési munka se végezhető el Rodolfo varázs veszélyére. Egy kis időre van szükség hozzá. Aki jelenleg erre a környékre közlekedik, az inkább használja a lent már megújult állapotban lévő Kossuth Lajos utcai járdát, és a legrövidebb útvonalat választva az ideglenes járdákon való közlekedésre. Az elkövetkezendő hetek erről fognak szólni. A mostani forgatókönyv szerint augusztus közepére szeretnénk, hogyha a színházhoz beközlekedő út aszfaltozásával együtt ez a terület is meg tudna újulni. Tehát cél az, hogy augusztus 20-a környékén már az odavezető utak nagy része is a megújult állapotba kerüljön. A 48-as térhez kapcsolódó kivitelezési munkák jelen ebben a fázisban vannak.
0: Hamarosan jövünk a második résszel. Come on.

0: a legjobb zenék. Ez a Szentegyhét Best FM. Folytatjuk a beszélgetést Polics Józseffel, Komló polgármesterével, témánk továbbra is a beruházási blokk.
1: Egy másik meghatározó kivitelezési munka viszont július 20-ától egy újabb fázisba érkezik, ez pedig a piac fölötti Szilvási út rézsű stabilizációs

0: munkáinak elvégzése, amely ezen a héten még egy félpályás jelzőlámpás forgalom irányítás mellett, ahol csak a megkülönböztetett járművek és autóbuszok közlekedhettek, elkészültek a szükséges földmunkák, és 20-án megkezdődik az egész domboldal állékonyságát biztosító műnek az építése, amely a cölöpözéssel veszi kezdetét. Tehát megjelennek a nagy fúrógépek, hisz a mostani terepszinthez képest 6-8 méter mélységbe kell lefúrniuk ezeket a cölöpöket. Megjelennek a mixerek, megjelennek a pumpák, megjelennek a vasszerelők, tehát ott nem tudják a kivitelezést már félpályás forgalom mellett megvalósítani. Teljes útzár lesz ezen a szakaszon. Ez érint mindent. Elsősorban a szilvási domboldalra közlekedő tömegközlekedési járatokat is, amelyek az Irinyi utca felől fognak közlekedni, és szilvásban megfordulva jönnek vissza. Arra kérek mindenkit, hogy tájékozódjanak a honlapon az ideglenes új buszmegállókról, az új buszforduló helyről, annak érdekében, hogy ne maradjanak le a tervezett úti céljukról, és az útra a cél eléréséhez hosszabb időt tervezzenek annak érdekében, hogy biztosan odaérjenek. Időjárási körülmények függvénye, hogy ez a kivitelezési szakasz mennyi időt fog igénybe venni. A tervek szerint jövő héten szeretnénk ezeket a meghatározó munkálatokat elvégezni és befejezni, és utána vissza tud állni a félpályás közlekedésre vonatkozó feltétel, ami továbbra is a tömegközlekedésre és a megkülönböztetett jelzést használó járművekre vonatkozik. Sokan beleszaladtak ebben, hiába vannak kinn a táblák, van, aki ennek köszönhetően még bírságot is kapott. Kérem, tartsuk be a kihelyezett táblák előírásait, és akkor nem fognak ebbe a problémába beszaladni. Tehát a saját akármilyen közlekedési eszköz használó emberek az Irinyi utca felől közelítsék meg Szilvást, és a Szilvásról való lejövetel vagy az Irinyi utca felől, vagy a Dózsa-György út felől történjen, és ott még a 48-as térhez kapcsolódó munkák miatt a Dózsa-György út lejövetelni, az is előfordulhat, hogy nem tud közvetlenül kijönni a Kossuth-Lajos utca felé, csak az Engő áruház felőli oldalon. Tehát jelenleg olyan komlót fejlesztő munkák folynak, ami a helyi közlekedésben komolyabb fennakadást okoz. Kérem mindenkinek a megértését és a türelmét.
1: Innen folytatjuk holnap, de már egy másik témával.

0: is evezek, szerintem utoljára szeretek, elköszönt annyi sugott kegyelem.
1: 101 hét Best FM, a legjobb zenék.
2: Tovább nem tudok várni, most már megteszi bármi, az lesz a vesztel, hogy örvénylik a testem.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 101.7 Best FM-en.
1: A Pécske Félnájtot követően érkeznek a legfrissebb hírek és információk. Délután 5 órakor aztán énekel George Michael, méghozzá egy hatalmasat. Velünk lesz az Amazing.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
2: Jövő csütörtökön indul a felsőoktatási pótfelvételi. Vasárnap még nem tér vissza a kánikula. Jó napot kívánok, Ince Anna Mária vagyok. Csütörtökön a ponthatárok kihirdetésével lezárult a felsőoktatási felvételi általános eljárási szakasza. Ennek során több mint 100 000 kerültek be valamely hazai egyetem vagy főiskola szeptemberben induló képzésére. Azok, akik nem nyertek felvételt sehova, vagy nem is jelentkeztek, a pút felvételi során még megpróbálhatják. Az oktatási hivatal közlése szerint a pótfelvételit július 30-án hirdetik meg, és a diákok augusztus 7-éig jelentkezhetnek majd az e-felvételin keresztül. A pótfelvételi ponthatárait augusztus 27-én hirdetik majd ki. A Pécsi Járásbíróság pénteken elrendelte egy pécsi férfi letartóztatását, felfegyverkezve elkövetett önbíráskodás és testi sértés miatt. A gyanú szerint a férfi július 15-én ittas állapotban összeveszett nagybátyjával, akitől 200 000 forintjának eltűnését kérte számon. A vita során a gyanúsított kést rántott és meg is szúrta a sértettet, aki 8 napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett. A gyanúsított férfi a letartóztatás ellen fellebbezést jelentett be ügyvédjével, így a határozat nem végleges. Áthelyeznek egy buszmegállót Pécs belvárosában. A Tükebusz közlése szerint jövő héten betonburkolat építési munkák kezdődnek az Árkádnál. A munkák miatt július 27-én reggeltől egészen augusztus végéig lezárják az Árkád Kertváros és Budai állomás irányú buszmegállót. A lezárás ideje alatt a járatokra felszállni és azokról leszállni a Millennium üzletház előtti megállóban lesz lehetséges. Alig több mint egy hét maradt. Augusztus 3-án érvényüket veszítik a 2000. január 1-e előtt kiállított könyvformátumú, határidő nélküli személyi igazolványok. A kormányhivatalok oldalán azt írják, az ilyen igazolványok tulajdonosai jellemzően idős emberek, akik hosszú évek óta használják igazolványokat. Nekik le kell cserélniük régi személyüket új, kártyaformátumú okmányra, amit a kormányablakokban lehet igényelni. Az érintettek mindenről nem kapnak külön értesítést. A Carbonex Komló férfi kézilabda csapat a napokban megkezdte a felkészülést az NB1B-re. A klub most azt közölte, 2 edzőmeccset is játszik a következő hetekben az együttes. Mind a két alkalommal a várpalotai BSK lesz az ellenfél. Az első találkozóra augusztus 1-én kerül sor Komlón, majd egy héttel később Várpalotán csap össze a két csapat.
0: A Best FM navigáció támogatója a Bettó Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüvegcentrum.
2: Pécsett az Atinai úton gázhálózati munkák miatt továbbra is sávlezárás lassítja a forgalmat. Teljes útzár érvényes a Megye utca egy szakaszán, illetve a Siklósi út Táncsics utcára vezető lehajtósávjánál és a Jegenyés utca egy szakaszán. Burkolatjavítási munkák zajlanak a Péter utcában, a Veresendre utcában és a Tüzér utcai felüljárók közelében. Ezeken a helyszíneken útszűkület, sávlezárás lassítja a forgalmat. A meteorológusok előrejelzései szerint vasárnap is még viszonylag friss lesz a reggel, napközben pedig a naposabb délelőtti órákat követően délután megnövekedhet a felhőzet, és elszórtan eső, záporok is érkezhetnek. Többfelé élénk lesz a déli-délnyugati szél, kora reggel 15, napközben 29 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: A friss híreket, információkat követően jön már is több mint 20 perc zene, vagyis folytatódik a hétvégi zenei maraton. A mikrofonnál most még ebben az órában H. Horváth László. Egészen biztosan hozom majd Jennifer Lopez bemutatkozó dalát, If You Had My Love, míg a sort kezdi George Michael, Amazing.
0: 101.7 Best FM.

a legjobb zenék. Ez a Szentegyhét Best FM. További kellemes hétvégét és nagyon jó rádiózást kívánok a mikrofonnál, H. Horváth László. Ebben az órában még várom a közlekedés legfrissebb híreit SMS-ben vagy Viberen keresztül. A számom a szokásos 30-as 889 Szentegyhetes. Hogy a folytatásban milyen lesz az időjárásunk, mindjárt kiderül, érkeznek a részletek. Addig is felünk lesz a 61 évesen is bombázó Heather Small, ez már az MP-ből és a Moving On Up a Best FM-en.

0: A legjobb zenék. Ez a Szentegy Hét Best FM.
1: Jönnek már is az időjárás legfrissebb hírei, holnap reggel 14-15, napközben 30-31 fok várható, és főként a délutáni óráktól támadnak a záporok, zivatarok. Aztán hétfő reggel 17, napközben 28, kedden már 30, szerdán csütörtökön 33-35, míg a következő hétvégén bizony 38-39 fokra számíthatunk. Időjárás után dalok, már is folytatjuk, itt van Berkes Olivér, és a Jó vagy rossz legyek.
2: Esekének el, nem nincs értelme. Csak mantrázom az ágyon, hogy nincs vége. Ha hívlak, ki se cseng, miért tiltottál le?

0: 101.7 Best FM, a legjobb zenék.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök,

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.
1: Lotfi Begi, Kollányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyár.

Semmit se változtál, behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsökből csinálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres zsebbel.

A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

a legjobb zenék. A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.7 Best FM, a legjobb zenék. Best FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Élénkülés fejlődik a tömegközlekedés a fővárosban. Zalában önvezető autókat tesztelnek. Megdőlt a hajnali hideg rekord. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Augusztustól tovább bővül a budapesti éjszakai közlekedés. A változásnak köszönhetően az agglomeráció számos települése könnyebben lesz elérhető az utolsó metrókhoz, hévekhez és vonatokhoz igazított járatokkal. Kelenföldről új éjszakai busz indul Biatorbágy, Sóskút, Pusztazámor és Egyek felé. Augusztus 11-től pedig Szigethalom, Halásztelek és Tököl is bekapcsolódik a hálózatba. Újpest városkaputól éjszaka egészen Visegrádig lehet majd utazni, míg az új hév csatlakozások Pomásztól Pilisszentkeresztet és Csobánkát is elérhetővé teszik. A Fidesz feladata, hogy kitartson a 2,5 millió szavazója mellett, mondta Orbán Viktor tusványosan. A volt miniszterelnök a bálványosi nyári szabad egyetem és diáktáborban arról beszélt, tanulniuk kell a hibáikból és ki kell állniuk az elveikért, valamint küzdeniük kell. A pártnak pedig teljesen új dolgot kell csinálnia, egészen mást, mint az elmúlt 16 évben. Hozzátette, a lehető legszélesebb körben kell összefogniuk az embereket. A beszédére Magyar Péter miniszterelnök a Facebookon reagált. Bukott maffia főnöknek nevezte Orbán Viktort, akivel felesleges foglalkozni. A 35. tusványos kedden kezdődött és holnapig tart. Önvezető autók tűnnek fel Zalaegerszegen, egyelőre a kijelölt utakon tesztelik a jól felismerhető felmatricázott kocsikat. Mindkettőben ül majd egy-egy szakember, aki mindent rögzít, felügyel, és ha kell, akkor beavatkozik. A fejlesztők többek között azt elemzik, hogy hogyan reagál a rendszer a különböző forgalmi helyzetekre, a gyalogosokra és a kerékpárosokra, valamint a váratlan szituációkra, írt a közösségi oldalán Zalaegerszeg polgármestere. Balaic Zoltán arra kérte a közlekedőket, ne próbálják szándékosan tesztelni, vagy kiszámíthatatlan helyzetbe hozni az autókat, inkább segítsék a munkát. Megdőlt az országos hajnali hidegrekord, a Hungaromet adatai szerint a borsodabaui Zemplén vármegyei Lénárdarócon mindössze 4,6 Celsius fokot mértek hajnalban. Ezzel 1 fokkal megdőlt az augusztus 25-i országos minimum rekord. A korábbi csúcsot még 1986-ban Gajatetűn jegyezték fel. Döntően derült vagy gyengén fátyol felhős, száraz idő lesz. A Dunántúli középhegység tágabb környezetében lehet leginkább élénk a szél. A Dunától keletre többnyire gyenge vagy mérsékelt lesz a légáramlás. Hajnalra általában 10 és 18 fok közé. A szélcsendes, hidegre hajlamos helyeken több fokkal 10 fok alá is hűlhet a levegő. A folytatásban nyugat-délnyugat felül megnövekszik a felhőzet, de ezzel együtt is sok napsütés várható holnap, a legtöbb a Tiszántúlon. A csúcsok 29 és 35 fok között lesznek.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
2: Hip-hop és R&B, ez adja mindig a szombat esték gerincét a Nácsi első két órájában 6 és 8 óra között, de azért egy picikét a soulra, meg a funkra rácsúszunk, akkor sem fog senki megsértődni. Hát, hogy rácsúszunk-e majd, az mindjárt kiderül. 6-7-ig én White Boy, 7-től szombati rezidensünk Slim Fit, a lemezjátszók mögött indul a Nácsi. Életünk

eszközlünk egy nagyon gyors helycserés támadás, de tényleg csak a helyek változnak. A zene és a stílus meg a flow, az marad ugyanez. Hip-hop és R&B még egy órán keresztül, csak a következő órában már Slim Fittel a lemezjátszók mögött, úgyhogy abban a pillanatban, hogy helyet cseréltünk, ő veszi át az irányítást, és ő pakolja a 90-es és a 2000-es évek legjobb hip-hop és R&B darabjait még egy órán keresztül itt a Besten a Night Shift-ben, szóval pár perc múlva innen folytatjuk. Senki ne menjen sehova.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: A Pécsi Nyári Színházban július 24-én este 9 órától látható a Páratlan Páros a Pécsi Nemzeti Színház előadásában. Szereplők: Józsa Rihárd, Stubende Katalin, Györfi Anna, Götz Attila, Besenci Árpád, Vidákovics Szláven, Lakló Taladár, Takaró Kristóf és Rubin Péter. Július 25-én a Palkonya fehérbe öltözik. Több helyszíni zenei stílus, pazarnyári naplemente, ez a White and Wine Palkonya pincejáró parti. A rendezvény ingyenes, dresscode fehér, bortúra csomagok www.palkonya.hu. További ajánlatok Halász Kingától, a Zsök kommunikációs munkatársától.
2: Világörökségi helyszíneken különböző szervezet, tematikus séták és kulturális élmények várják a látogatókat, hiszen Pécset a város alatti világban az ókori múlt, a rejtély és a kellemes hőmérséklet találkozik, de nézzük is meg, hogy milyen témákkal találkozhatunk. Hétfő kivételével naponta 11 és 15 órakor világörökségi séta van a Cellaszepti Hurra látogatóközpontban. Ugye 2000 óta UNESCO világörökségi védettséget élveznek ezek az ókeresztény sírépítmények, és ezekkel a sírkamrákkal, falfestményekkel ismerkedhetünk meg, amiknek nem csak történelmi, hanem építészeti és képzőművészeti szempontból is nagyon nagy jelentőségük van. Szombatonként 11 órakor a Föld alatti Pécs című séta során felfedezhetjük Pécs titkos föld alatti világát, hiszen Pécs nem csak a felszínen lenyűgöző, hanem egy igazán izgalmas, titkokkal teli világ vár ránk a föld alatt, ami ráadásul egy komplex élmény, hiszen kezdődik a túra a Cellaszepti Hurra látogatóközpontban.
1: Ez volt a programajánló a Best FM-en.
0: Reklámot hallottak. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM, a legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
1: Egyre több rendkívüli hőségnap van Magyarországon. Vizsgálják a jégkármérséklő rendszer működését. Hajnalra 12-19 fok közé hűl le a levegő. Köszöntöm Önöket a híreket, Bányász Árpádtól hallják. Független szakmai vizsgálatot kezdeményeznek a jégkármentesítő rendszer működéséről. Az Agrár és Élelmiszer Gazdaságért Felelős Minisztérium és civil szervezetek egyeztetésén a résztvevők egy átfogó tudományos vizsgálat szükségességét hangsúlyozták. A tárgyaláson meteorológiai, jogi és mezőgazdasági szakértők ismertették álláspontjukat. A cél, hogy objektív képet kapjanak a rendszer működéséről és hatásairól. Az egyeztetések az előttünk álló időszakban is folytatódnak. A jégkármentesítő rendszer ezüst jodidot juttat a zivatar felhőkbe, hogy sok apró jégszem alakuljon ki a nagyobb jégdarabok helyett. Ez csökkenti a jégkárokat, de a jégesőt nem tudja teljesen megszüntetni. Eredményes akciósorozat. 33 embert fogtak el az egy hónapos budapesti rendőrségi akciósorozat első hetében. További 33-at pedig előállítottak. Több mint 400 járőr vett részt a célzott ellenőrzéseken. Csaknem 750 embert igazoltattak, és garázdaság, lopás, kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények közterületi szeszelés miatt intézkedtek. A következő hetekben jön a folytatás. Egyre gyakoribbak a rendkívüli hőségnapok Magyarországon. A Hungaromet szerint az elmúlt 125 évben több mint 3 nappal nőtt azon napok száma, amikor a napi hőmérséklet eléri a 27 fokot. A szakemberek szerint az elmúlt években egyre hosszabb hőhullámok alakultak ki. Az elemzés rámutat, a tartós hőség nem csak az embereket terheli meg, hanem a mezőgazdaságot és a természetes élővilágot is. Hozzátették, a most tapasztalható hőhullámok már előrevetítik, hogy hogyan változik éghajlatunk a jövőben. Mindhárom pilóta rosszul lett menet közben a British Airways egyik járatán. Az indiai Hyderabadból Londonba tartott a gép. Egyiküknél komoly tünetek jelentkeztek, szerencsére két kollégája végül rendben elvitte a repülőt a brit fővárosba. Sajtóértesülések szerint súlyos ételmérgezés történt. A légitársaság és az indiai hatóságok is szigorú vizsgálatot ígértek. Híreink végén essen pár szó arról, hogy milyen időjárásra számíthatunk. Élénk lehet a déli eszél, másút gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 12 és 19 fok között alakul, de a hidegre hajlamos szél csendes helyeken ennél pár fokkal alacsonyabb értékeket is mérhetünk. Holnap délnyugat felől felhők sodródnak fölénk, melyek mellett általában több órás napsütés várható. Délután 29-34 fok valószínű. Hétfőn folytatódik a felmelegedés, kedden is napos időre számíthatunk gomoly felhőkkel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Fellépnek a gyermekeket veszélyeztető visszaélésekkel szemben. Új amerikai vámok léptek életbe, derült időnk lesz. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. A nevelőszülői hálózatok problémáiról tárgyalt a Szociális és Családügyi Tárca az ágazat képviselőivel. Kátai Németh Vilmos miniszter elmondta, hogy a szakemberek az elhúzódó alkalmassági vizsgálatokat, a túlzott adminisztrációt és a mentális támogatás hiányát nevezték a legnagyobb gondoknak. Az egyeztetésen szóba került a bántalmazási ügyek kezelése is. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a gyermekeket veszélyeztető visszaélésekkel szemben következetesen fel kell lépni, miközben meg kell becsülni a tisztességet. Egyesen dolgozó nevelőszülőket és szakembereket. Az egyeztetések a következő időszakban is folytatódnak. Egységesen új vámokat vezet be az Egyesült Államok a világ 60 országával szemben. Az Európai Unió, az Egyesült Királyság, Kanada, Mexikó és Japán is szerepel a listán. A 10, valamint a 12,5%-os tételek a teljes amerikai behozatalt érintik. Az intézkedés már életbe is lépett egy időben azzal, hogy a korábbi átmeneti vámok ideje lejárt. A Trump adminisztráció hivatalosan azzal indokolt, hogy az érintett államok nem léptek fel kellő eréllyel a kényszermunkával előállított árucikkek betiltása érdekében. Rekordot döntött tavaly a légiutasok száma, miközben kevesebb repülőgép baleset volt. A Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet adatai szerint a légitársaságok összesen 5 milliárd repülőjegyet értékesítettek. A repülőgép balesetek száma 13%-kal volt kevesebb, mint az előző évben. Világszerte 85 légi katasztrófa történt, ezekben 387 ember vesztette életét. Fokozott rendőri jelenlétre kell számítani a hétvégén a Forma 1-es Magyar Nagydíjon. Több mint 1000 egyenruhás és civil teljesít majd szolgálatot a Hungaroring környékén. Munkájukat 7 ország rendőrei is segítik. A verseny helyszínét helikopterekkel, valamint lovas, kutyás és motoros egységekkel is biztosítják. A mentők is nagy erőkkel vonulnak fel. A versenypálya területén 13 mentőautó és egy mentőhelikopter is ügyeletben lesz. A nézőkre külön figyelnek, és akár gyalogos elsősegélynyújtókat is riaszthatnak baj esetén. Döntően derült vagy gyengén fátyol felhős, száraz idő lesz. A Dunántúli középhegység tágabb környezetében lehet leginkább élénk a szél. A Dunától keletre többnyire gyenge vagy mérsékelt lesz a légáramlás. Hajnalra általában 10 és 18 fok közé. A szélcsendes, hidegre hajlamos helyeken több fokkal 10 fok alá is hűlhet a levegő. A folytatásban nyugat-délnyugat felül megnövekszik a felhőzet, de ezzel együtt is sok napsütés várható holnap, a legtöbb a Tiszántúlon. A csúcsok 29 és 35 fok között lesznek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Jó, mondja Beyoncé rögtön az óra leges-legeső dalában, Irreplaceable, ami drága Peking természetesen pótolhatatlan, de pihenésre neki is szüksége van, úgyhogy ha pótolni nem is, helyettesíteni azért fogom ma is, és holnap is itt a Besten este 8 és éjfél között. Szóval Beyoncé és Irreplaceable, ezzel megyünk már is tovább.
2: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-ja.

Best FM, a legjobb zenék. Június 4-én jelent meg egy hosszabb interjú a The Times magazinban a Daft Punk egyik felével, Thomas Bangalterrel, aki hát természetesen nem kerülhette el az örökösen feltett kérdést: lesz-e még valaha Daft Punk? Összeállnak-e újra robotok? Nem. Nagyon egyszerű, nagyon határozott volt a válasz Thomas Bangaltertől, úgyhogy marad nekünk az, hogy itt a Best-en játsszuk őket, amíg csak lehet. Around the world, jön a

our family. The love. The energy. And the music.

Best FM a legjobb zenék, hogyha választanom kellene a Minogue tesókból, bárcsak egyszerű lenne, minden tekintetben Kylie lenne a befutó, de ebben a dalban Danny Minogue zseniális. Jön a Flower Power és a You Won't Forget About Me.

Best of a legjobb zenék, miután letudta 93-as, 94-es két éves világkörüli turnéját a Depeche Mode. Hát többek között Dave Gahan kábítószer túladagolásnak köszönhetően pár percre a klinikai halál állapotába került, a zenekar zenei agytröztját, Alan Wilder pedig a régóta húzódó belső viszályok miatt kilépett a zenekarból. Akkor többen megkérdőjelezték a Depeche Mode jövőjét. Hát ennek már lassan több mint 30 éve, és a zenekar még mindig él és virul. A 97-es Ultra című albumról érkezik az It's No Good, It's the Best.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Változik az éjszakai közlekedés a fővárosban, biztonságosabb lett a repülés, Norris-é a pole pozíció a Hungaroringen. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Augusztustól tovább bővül a budapesti éjszakai közlekedés. A változásnak köszönhetően az agglomeráció számos települése könnyebben lesz elérhető az utolsó metrókhoz, hévekhez és vonatokhoz igazított járatokkal. Kelenföldről új éjszakai busz indul Biatorbágy, Sóskút, Pusztazámor és Egyek felé. A részletes menetrend hamarosan a MÁV csoport felületein megjelenik. Eredményes akciósorozat. 33 embert fogtak el az egy hónapos budapesti rendőrségi akciósorozat első hetében. További 33-at pedig előállítottak. Több mint 400 járőr vett részt a célzott ellenőrzéseken. Csaknem 750 embert igazoltattak, és garázdaság, lopás, kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények közterületi szeszelés miatt intézkedtek. A következő hetekben jön a folytatás. Rekordot döntött tavaly a légiutasok száma, miközben kevesebb repülőgép baleset volt. A Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet adatai szerint a légitársaságok összesen 5 milliárd repülőjegyet értékesítettek. A repülőgép balesetek száma 13%-kal volt kevesebb, mint az előző évben. Világszerte 85 légi katasztrófa történt, ezekben 387 ember vesztette életét. Önvezető autók tűnnek fel Zalaegerszegen, egyelőre a kijelölt utakon tesztelik a jól felismerhető felmatricázott kocsikat. Mindkettőben ül majd egy-egy szakember, aki mindent rögzít, felügyel és ha kell, akkor beavatkozik. A fejlesztők többek között azt elemzik, hogy hogyan reagál a rendszer a különböző forgalmi helyzetekre, a gyalogosokra és a kerékpárosokra, valamint a váratlan szituációkra, írt a közösségi oldalán Zalaegerszeg polgármestere. Balaic Zoltán arra kérte a közlekedőket, ne próbálják szándékosan tesztelni vagy kiszámíthatatlan helyzetbe hozni az autókat, inkább segítsék a munkát. Lando Norris indulhat az érről a 41. Forma 1-es magyar nagydíjon. A McLaren világbajnoki címvédője megnyerte ugyanis a Hungaroringen rendezett időmérőt, 12.000 másodperccel előzte meg a Ferrari-s Lewis Hamiltont. A harmadik rajtkockát Charles Leclerc szerezte meg. A 70 körös magyar nagydíj holnap délután 3 órakor kezdődik. Élénk lehet a

0: veszélyes szél, másút gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 12 és 19 fok között alakul, de a hidegre hajlamos szél csendes helyeken ennél pár fokkal alacsonyabb értékeket is mérhetünk. Holnap délnyugat felől felhők sodródnak fölénk, melyek mellett általában több órás napsütés várható. Délután 29-34 fok valószínű. Hétfőn folytatódik a felmelegedés, kedden is napos időre számíthatunk gomoly felhőkkel.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este.
3: Továbbra sem értem, hogy egy angol együttes miért egy francia erődítmény után választ magának nevet. Tehát az már csak egy extra csavar a dologban, hogy mindezek után ráadásul egy olasz városkáról énekelnek, amelyet egy vulkánkitörés pusztított el végleg. Szóval a Bastille-tól érkezik a Pompeii az óra legelején itt a Best FM-en.
2: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-ja.

Best FM a legjobb zenék, a most érkező dal videóklipje évekkel megelőzte a saját korát. Akkor még jót nevettünk azon, hogy egyetlen gomnyomásra egy nyilvános férfi WC diszkóvá változik, manapság pedig már liftben, kilátóban, de még zöldséges bódéban is szoktak bulikat tartani. George Michael jön az Outside-dal itt a Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Túlnyomó részt azért még ők is mindig az Egyesült Államokban turnéznak, de ide júniusban azért volt egy érdekes akciója a Blackstreetnek. Három nap alatt három különböző kontinensen léptek fel. Június 18-án Marokkóban, június 19-én Londonban, június 20-án pedig Dallasban. A Blackstreet érkezik Dr. Dre-vel, és persze, hogy a No Diggity-vel.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek
1: a Best FM-en. Hamarosan kezdődik a pótfelvételi eljárás a felsőoktatásban. A rendőrség is készül a holnapi futamra.

0: A Hungaroringen jobbára száraz idő lesz, köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Évek óta a legtöbb hallgató került be idén a felsőoktatásba. Több mint 101 ezeren kezdhetik meg egyetemi főiskolai tanulmányaikat szeptembertől. Akiknek most nem sikerült, azok még bízhatnak a pótfelvételi eljárásban. Ez jövő csütörtöktől indul. Az Oktatási Hivatal felsőoktatásért felelős elnök helyettesét, Vanó Renátát hallják.
1: 10 hallgatóból majdnem minden 8. hallgató magyar állami ösztöndíjas finanszírozási formában tanulhat. Gyakorlatilag minden 7. hallgatónk alapképzésre nyert felvételt. Természetesen mesterképzésre is nagyon-nagyon szép számmal, és osztatlan, tehát hosszú 5-6 éves képzésre is nagyon szép számmal kerültek be jelentkezők.
0: A nevelőszülői hálózatok problémáiról tárgyalt a Szociális és Családügyi Tárca az ágazat képviselőivel. Kátai Németh Vilmos miniszter elmondta, hogy a szakemberek az elhúzódó alkalmassági vizsgálatokat, a túlzott adminisztrációt és a mentális támogatás hiányát nevezték a legnagyobb gondoknak. Az egyeztetésen szóba került a bántalmazási ügyek kezelése is. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a gyermekeket veszélyeztető visszaélésekkel szemben következetesen fel kell lépni, miközben meg kell becsülni a tisztességesen dolgozó nevelőszülőket és szakembereket. Az egyeztetések a következő időszakban is folytatódnak. Fokozott rendőri jelenlétre kell számítani a hétvégén a Forma 1-es Magyar Nagydíjon. Több mint 1000 egyenruhás és civil teljesít majd szolgálatot a Hungaroring környékén. Munkájukat 7 ország rendőrei is segítik. A versenyhelyszínét helikopterekkel, valamint lovas, kutyás és motoros egységekkel is biztosítják. A mentők is nagy erőkkel vonulnak fel. A versenypálya területén 13 mentőautó és egy mentőhelikopter is ügyeletben lesz. Mindhárom pilóta rosszul lett menet közben a British Airways egyik járatán. Az indiai Hyderabadból Londonba tartott a gép. Egyiküknél komoly tünetek jelentkeztek, szerencsére két kollégája végül rendben elvitte a repülőt a brit fővárosba. Sajtóértesülések szerint súlyos ételmérgezés történt. A légitársaság és az indiai hatóságok is szigorú vizsgálatot ígértek. Döntően derült vagy gyengén fátyol felhős, száraz idő lesz. A Dunántúli középhegység tágabb környezetében lehet leginkább élénk a szél. A Dunától keletre többnyire gyenge vagy mérsékelt lesz a légáramlás. Hajnalra általában 10 és 18 fok közé. A szélcsendes, hidegre hajlamos helyeken több fokkal 10 fok alá is hűlhet a levegő. A folytatásban nyugat-délnyugat felül megnövekszik a felhőzet, de ezzel együtt is sok napsütés várható holnap, a legtöbb a Tiszántúlon. A csúcsok 29 és 35 fok között lesznek.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este.
4: A tavalyi szigeten Nelly Furtado volt az egyik headliner. Idén szintén fesztivál kereteken belül már ellátogatott hozzánk Timbaland, és most már csak Justin Timberlake-nek kéne jönni, hogy akkor legalább külön-külön megkapjuk őket, ha már egyben nem. Úgy, mint a most érkező dalban. Jön a Give It To Me, itt a Besten a legjobb zenék között.
3: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-ja.

Rádió FM a legjobb zenék, a No Doubt a 24-es Coachellára még egyszer összeállt, és azt mondták, hogy aztán most már tényleg soha többet. Aztán 26-ban gyakorlatilag a tavaszt és a nyarat végig turnézták, turnézzák, vagy hát végig koncertezik a Las Vegas-i Sphere-ben, és azt mondták, hogy ezután most már aztán tényleg többet nem. Remélem ez is pont annyira az igaz, mint a Coachella utáni kijelentésük. Jön a No Doubt és a Just a Girl.

Best FM a legjobb zenék. Minden túlzás nélkül mondhatjuk, hogy karrierének eddigi csúcspontja volt az, hogy három éjszaka egymás után megtöltötte a 80 ezer fő befogadására képes legnagyobb párizsi stadiont, a Stade de France. David Guetta még június közepén. Világsztárok tűntek föl mellette a színpadon. Jennifer Lopez, Bebe Rexha, a Black Eyed Peas, Akon, és minden mellett David Guetta nem felejtette el, hogy honnan jött. Pontosabban, hogy honnan indult, mert nem csak a legnagyobb világslágereit pörgette, de leges

Best FM a legjobb zenék, hát hogyha már nem lesz több halogatás, halasztás, arrébb tolás, akkor augusztus 10-én végre idén elkezdődik a Tupac per, és talán még idén 2026-ban megtudjuk, hogy ki is ölte meg Tupacet, vagy ki adott rá megbízást. A Changes érkezik itt a Best FM, a legjobb.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este.
2: Akiknek kihívást jelent az S és az S betűk helyes kiejtése, ők a mai utolsó órában inkább csak hallgassák az előadókat, vagy hát gyakorolják a kiejtést, hát attól jobb lesz, mondom, kik jönnek. Yes, Yes, Sound Lovers, Scissor Sisters, Will Smith, Estelle, Sikora Robert és Alicia Keys a legelején.
1: Ez a Night Shift a best.

Yes, Bad Boys 5. rész, meg Men in Black 5. rész, meg a Legenda vagyoknak is lesz majd előzménye, vagy folytatása, ki tudja. Szóval ment az ígérgetés az elmúlt időben Will Smith filmjeivel kapcsolatban. Most mintha egy picikét rendszereződni látszana a dolog. A jelenlegi legfontosabb és prioritást élvező filmje a Supermax című akciófriller, és hogyha az megvan, akkor érkezik a Legenda vagyok 2. része. Most megérkezik a Miami.

Best of a legjobb zenék. A most érkező zenei project, talán ez a legjobb kifejezés, egyetlen állandó résztvevője Michael Cretu volt. Ő az, aki körül mindig cserélődtek a zenészek, az énekesek, az énekesnők, attól függően, hogy az éppen megkívánt hangzáshoz kik passzoltak a legjobban. Volt, hogy felesége, a 80-as évek popikonya Sandra volt az énekesnő, de volt, hogy az Olive tagja Ruth and Boy énekelt a lemezeken. You're not Return to Innocence, itt a Best of.

után örömteli a reggel. Szemhéj csukódik, pupillatág, fel a fejjel Magyarország, guten tag. Élvezd, amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol. Palota vagy piszkosol, az biztos minden úr szereti a nőket. Hát szeres te is, biztos úr, tiszta sor, az élet téged igazol. Senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr. Élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult,

0: és a fejed, ezt mivel megtöltened?
1: Élvezd,
0: ha napsüti szemedet. Mindegy a szerepet,
1: a lényeg a szeretet. Élvezd,
0: hogy minden rosszban van valami. Ha egy magad maradsz, és
1: lesz még valaki. Élvezd,
0: ha annak látszik, ami marad itt, ne gondolkodj.

0: ébreszt, hisz ugyanúgy mindenki téveszt. Tapasztalatod majd később, pont ezért lesz. Neved magad komolyan, okosítás hiába van, az én világomban vakot vezet a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulsz belőle, ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét, megérdemled az időt, hogy tartalmasat teljék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá, így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubidus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy jégesőrt.
1: Nem kérlek

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

agyadba fúj. Te nem érzed bennem a világot, ami a múltamból egyből kirántott. Közösen fújtuk el sajnos a pilácsot, és a szívemben hagytuk a szilánkot.

0: Éjjel érkezünk, mint mindig, mert változni nem olyan könnyű, gyerekek.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: úgysem felelnél.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. Right about now. The Funk Soul Brother. Check it out.

0: vagytok a péter.
1: Yo, hello Ági, mi a helyzet, ráérsz? Vágod, hogy a sarkon van a legjobb kávé. Hello Isabel, can you ring my bell? Közel van a peccom, ne ugorjunk fel. Hello Sárika, kiszökült a hajad, a barna is tetszett.